0: 91,5 MHz-en.
1: Pannon Rádió.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Anett, hogy állsz te a kutyuskákkal otthon?
4: Van egy kövér kutyánk, a Bubi.
3: Van még kutyátok?
4: Van, igen.
3: És hogy milyen házőrző?
4: Hát olyan kis szende.
3: De hát mi történt, hogyan reagál, amikor jön valaki?
4: Hát örül.
3: Örül?
4: Örül.
3: Csóvalja a farkát?
4: Hát ő egyébként, amikor elmennek a ház előtt, amikor hangoskodnak a házunk előtt, akkor úgy beveti magát, és akkor nagyon mérgesnek tűnik. De alapvetően egy cuki kis kutya.
3: Aha.
4: Aki egyébként az állatokat simán elkapja, tehát madarakat, macskákat, bármit, igen, kivéve az illést. Most már megtanulta, hogy amikor az illés kiteszi a lábát az udvarba, akkor neki vissza kell vonulnia.
3: Aha.
4: De alapvetően ilyen jó kutya, egy ilyen kis cuki. Hát nem ő fog minket megvédeni.
3: Szóval nem. Nem. Haláli különben ez a, ugye házőrzőkről fogunk beszélgetni, de érdekes nekem az, amikor volt egy ilyen trend, hogy azt el kell játszani otthon, hogy adsz a kutyádnak enni, és amint adtál neki enni, akkor utána téged megtámad két barátod. Uh-huh. És ők kávói megölnek. És akkor a kutya hogy reagál erre? És hát a legextrémebb dolgok vannak. Általában a legtöbb kutya az ott marad, és látszik, hogy így megindulna a gazdája felé, de aztán mégiscsak visszamegy és eszik inkább.
4: Szóval ja, hihetetlen. Ez nagyon érdekes. Egyébként mi a Mangóval szoktuk ezt csinálni, a apukám kutyája. Hát igazából a tesómé, de tök mindegy, mert apukámé.
3: De ez milyen, mindig elfelejtem, milyen kutya? Ez a Bison?
4: Bison, igen. És elkezdtünk kísérletezni ilyen módon egyébként, hogy ha mondjuk mi családon belül megtámadjuk egymást, akkor hogy reagál rá a kutya? És akkor ha apum meg anyum eljátsszák azt, hogy ők mondjuk így egymásnak esnek, de úgy, hogy tényleg mondjuk apukám így megfogja anyukámat, és akkor nem tudom, mintha így lögdösné meg.
3: Ilyeneket játsztok otthon?
4: Igen. Hát így trenírozzuk a kutyát, és akkor próbáltuk rájönni, hogy kit tekintő tényleges gazdájának, hogy mi történik. Teljesen kétségbe esik, és ugrál apukámra, és nem engedi, hogy anyukámhoz közel menjen. Aha. Nagyon érdekes. Akkor próbáltuk ezt úgy, hogy én meg apukám, akkor is ugrált apukámra, tehát, hogy úgy engem is megvédett, és akkor a gyerekeknél, amikor próbálgattuk, akkor ott olyan közömbös volt, tehát, hogy
3: ott
4: nem nagyon avatkozott be, úgyhogy nagyon érdekes. Igen, ezek is verekedni akarnak.
3: Én már ebben nem szólok bele.
4: Úgyhogy
3: szóval mindig apukádtól védte a többieket.
4: Igen, és tök érdekes, pedig ő a gazdája, tehát, hogy abszolút egyébként rátekint úgy, vagy lehet, igazából az is lehet, hogy apukám tekint csak úgy a kutyára, mintha ő lenne a gazdája, mert mondjuk amikor kéreckedik, tehát eljön az este 7 óra,
3: igen,
4: az sétaidő, akkor is anyukámhoz megy oda mindig. De aha, nagyon érdekes, mert anyukám például soha nem viszi sétálni, mindig apukám, és oda megy, anyu mondjuk ül a kanapén, oda megy hozzá, fölteszi egy két lábát, és így nyöszörög, és adja a jelet, és akkor mindig megvan ez a rituál, én mindig mondja, hogy Mangó, hol a Karcsi? Szólj a Karcsinak, hogy menjetek sétálni. Séta, meghallja a szavat, akkor menj, forgatja a fejét, ilyen izgatott lesz, akkor odaugrik apámhoz, akkor néz rá, hogy jaj, indulunk sétálni, akkor mondja anyum, Mangó, szaladj az ajtóhoz, mentek sétálni, és akkor rohan az ajtóhoz, és akkor ott így várja apukámat, hogy akkor elinduljanak.
3: De milyen cuki már?
4: Nagyon cuki.
3: De ő is egy tipikus egy házőrző, ugye?
4: Ő egyébként vehemensebb, mint a mi kutyánk. Hát most nem fog megharapni senkit. Tehát, hogy arról nincs szó. Aha. Nagyon érdekes volt vasárnap. Én nagyon szeretem az agarakat. Ha egyszer majd, nem tudom, nyugdíjas leszek, és lesz időm kutyázni, vagy ilyesmi, akkor...
3: Kérdekli agár?
4: Nagyon szeretem a törpe agarat is, meg a sima agarat is. De hogy őket még úgy soha nem hallottam ugatni. Látok, a városban egyébként egyre jobban el vannak terjedve. Pár évvel ezelőtt még csak egy nőről tudtam, hogy van agara, de most már azért elég sokat látok.
3: Én nem látok sosem.
4: Én látok mostanában sokat. És mentem vasárnap a gyerekekkel Palicsra beszerezni az anyánk napi kanárit egy tenyésztőhöz.
3: Na, és ott volt agár.
4: És képzeltem, hogy ott volt agár, de úgy, hogy engem elvezetett oda egy bácsi.
3: Igen.
4: Ehhez a valakihez, akinek vannak kanáriai. És akkor így benyit a kapun, és de akkora agár, és rohan a kapu felé, és ugat, mint az állat.
3: Mondom,
4: ne haragudjon. Mondom, én rettenetesen félek a kutyáktól, mondom, én ebbe az udvarban nem fogom betenni a lábamat.
3: Aha.
4: És akkor tudod, jön a szokásos szöveg. nem harap, gyere, ez nem harap, akkor kijött a gazdája, és mondja, hogy jöjjenek be nyugodtan, nem maradom, itt vannak a gyerekek, hát mondom, nem merek bemenni. De jöjjenek, nem bánt, ez a kutya, ez aztán tényleg nem harap. De hát mondom, ugat, mint az állat, hát mondom, akkor miért ugat?
3: Na?
4: Hát, mert ez csak ilyen ugatós. Ah, na szuper, akkor elmentünk, hát nem harapod, de elmentünk a teraszra, és akkor jó, hogy biztonságban éreztem magam, addig a pillanatig, amíg nem mondta a madártartó bácsi, hogy jó, azt mondja, hát jöjjenek hátra itt az udvarba, hát itt tele van madár ketrecekkel, tehát rengetegféle madara van, nézzük meg őket, és az egész udvar olyan, tudod, hogy ilyen labirintus, itt egy madár ketrec, akkor ott valami bokrok, fák, nád, bambusz, nem tudom, és az egész ilyen, hogy ilyen kis de járatokon néz, gyönyörű, csak én végig azt néztem, hogy honnan fog elugrani az a nyomorúságos kutya, én annyira féltem.
3: Hihetetlen.
4: És na mindegy, de hát túléltük, nem bántott bennünket.
3: Hál' Istennek.
4: Úgyhogy nagyon érdekes ez is, hogy vannak olyan kutyák, akik úgy néznek ki, mintha végtelenül veszélyesek lennének, és mondjuk nem bántanak. Nem tudom, olyan játszázzák itt a kis magukat.
3: Hát igen, de hát, na viszont mik az igazi házőrzők, amíg azt mondják, hogy különben már mint úgy házőrző, hogy nem akkor, amikor egy céged van, vagy egy telked van, amit meg kell őrizni, hanem konkrétan család, és akkor oda, hogy azért tudod, hogy azért az emberekkel is jó legyen, de azért, aki pedig nem odavaló, az pedig akkor dádázza el. Állítok a német juhászkutya.
4: Jaj, ne is mondd a német juhászkutyát. Életem vágya az volt, amikor micsoda? Gyerek voltam, hogy legyen egy spánielem.
3: Igen.
4: És mondták a szüleim negyedik osztály év végén, hogy na, mivel eddig színkitűnő voltam, kapok egy kutyát. Hát is mit szeretnék? Mondom, spánielt. Aha. És az én apám, anyám tudta nélkül elkezdte sózni az agyamat, hogy le, német juhász, az az igazi kutya, német juhász kell neked. De mondom, apa, én nem akarok német juhász, hát én kislány vagyok, tudod, hát spániel, igen, az olyan cuki, elképzeltem, hogy rakok majd masnit a fülébe,
3: ja,
4: fülére,
3: ja, ja,
4: meg mit tudom én. És addig-addig nyaggatott, míg rábeszél, de szerintem már nem tudom, tehát annyira elvesztettem a reményt, hogy kapni fogok Spániát, hogy úgy voltam, hogy jó, akkor legyen német juhász. Mert hogy neki a katonaságon volt német juhász kutyája, volt a Vuk, a Wufa, meg a nem tudom, hogy hívták a ja, harmadikat.
3: És
4: akkor, hogy ezek nagyon jó kutyák, meg lehet őket mindenre tanítani, szót fogadnak, német juhász. És akkor elmentünk valahol az Isten háta mögé valami tenyésztőhöz, vettünk egy kutyát, akinek a törzskönyves neve az volt egyébként, hogy Dick.
3: És
4: ez is maradt a neve, így igen, hívtuk, Dick, hogy Dick.
3: Mit a Tracy?
4: Hát annyira jó volt, egyetlen egyszer vittük el sétálni apummal, úgyhogy bicajjal mentünk, és ő vezette ja, pórázon a kutyát, és behúzta az árokba, és onnantól kezdve nem vittük. Hanem kim volt az udvaron, meg volt egy ilyen box, ahova néha így belezártuk.
3: És ennyi. A kutya
4: és
3: történet.
4: Ennyi volt, hogy kutya történet. Tehát, hogy így apámnak vettünk egy német juhászt, mert én
3: ahhoz képest, hogy bicsolozik
4: voltam.
3: Most hogy bizonyozik, jó, hát hihetetlen. Na, aztán ugye itt vannak még azok a kutyák, amelyeket nem állt, hogyha kicsikét így odafigyelünk rájuk, de hogy jó kutyák. Rottweiler.
4: Na, most ezzel kapcsolatban is van.
3: Na,
4: voltunk most szombaton Fruska Gorán, és akkor ott sétálunk az ösvényen, tudod, el vagy lazulva, természet lágy, és egyszer csak látom, hogy jön szemből egy férfi, meg egy nő, és mellettük a világ legnagyobb rottweilere póráz nélkül.
3: Komolyan? Húha.
4: Tudod, csak úgy sétál mellettük, de annyira monumentális volt az a kutya, hogy én így megláttam, mondom, Istenem, mondom, legurítom magamat innen a hegyről, nem tudom, mi lesz. És jó fejek voltak, mert látták, hogy készen vagyok, aha, és akkor mindjárt
3: rátették
4: a pórázt, de azért úgy egy ilyen kutyával nem találkoznék egy sikátorban.
3: Nem, igen, én különben autóval jöttem egyszer haza már az erdőből, én erdő fan vagyok, és akkor így megyek.
4: Erdő fan.
3: Igen, erdő rajongó. És akkor jöttem egyszer vissza, és már nem sokára, tudod, az mindig az erdő szélén aztán jön egy olyan rész, ahol tudod, már laknak emberek, vagy azok hétvégi házak, vagy én sem tudom eldönteni. De a lényeg az, hogy arra mentem, és a semmi közepén egyszer csak így átsétált előttem egy Rottweiler, és így mondom, hogy atya Isten, ez egy gyalog megyek el, hát ez nem mindegy.
4: Persze,
3: mit bírok én tenni Rottweiler ellen, ha olyan napja van, semmit.
4: Vinnéd kell paprikasprét.
3: Hát igen, magad, talán.
4: Még most is itt van nálam.
3: Úgyhogy itt vannak még különben
4: a... Le kell, hogy fújjad, életlenül.
3: Nyugodtan. Itt van még a Dobermann, kinézetre fantasztikus.
4: Jaj, Dobermannok gyönyörűek. Na, még egy Dobermannt azért mondjuk így, igen. Na, nem fogok én most kutyákat venni, nem azért, csak mondjuk a Vizsla Dobberman, az szép, a Dán dogok, azok gyönyörűek.
3: Ja, hogy
4: meg azok nyugodt kutyák.
3: Az nekem kéne, azok olyanok, mint én.
4: Hát te nem vagy nyugodt.
3: Hogy ne lennék nyugodt?
4: Te?
3: Én? Az összes ismerős között tudta, hogy benne vagyok a top 4 legnyugodtabb emberben.
4: Most úgy nyugodt, hogy nem idegeskedsz, mondjuk úgy nyugodt vagy.
3: Hát úgy vagyok nyugodt.
4: De a Dán dog az egy ilyen kis, tudod, így áll, így néz,
3: ja, hogy nem aktív.
4: Hát igen.
3: Ja, hát igen.
4: De biztos nincs aktív ruhája.
3: Nincs aktív ruhája, ez a baj. Ez a baj különben.
4: Dobermanok gyönyörűek, és emlékszem, hogy a 90-es évek elején nagyon nagy divat volt. Mindig megvannak ezek a hullámok, hát volt a német juhász mánia, minden német juhász Rexnek hívtak.
3: Igen.
4: Ugye a Rex miatt, akkor van a Leszé mánia, a skót juhász, akkor volt a... nagyon érdekes, Beethoven. Hogy eltűntek a... Igen, eltűntek a Bernát hegyek egyébként.
3: Nem látok sehol.
4: Hát gyerekkoromban mindenkinél Bernát hegyi
3: volt. Sok helyen volt. Sok helyen volt valóban.
4: Most abszolút nem, pedig azok ilyen szép kutyák, mint egy kis mackó.
3: Abszolút nagyon a szépek, jó, ugyanúgy, mint a Sárhegyi, de Sárhegyi van a Filip barátunknak, úgy hívják, hogy Sári.
4: Sárhegyi az a nagyon nagy, ugye?
3: Igen. Sári érdekes, Sári engem beenged az udvarba, de múltkor az egyik barátunk jött, hogy majd ő megközelít, és elkezdett morogni rá, és mondta, hogy Jézus Istentől. Mert Filip nagyon lazza, annyit elárulhatok, hogy volt olyan, hogy az autómat nála tartottam az udvarba, és mondom, hogy kell az autó, Filip. Azért megy be nyugodtan. Volt is ilyen kulcsom ahhoz a távirányítós kaphoz, én minden. Azt mondja nekem, de mondom, hát várjál, mondom, ezt jó kitaláltuk, de mondom, mi lesz a kutyával? Mondom, beenged? Beenged, tudod, és tudod, nem bánt. De jó, de akkor igen, már ismert az a kutya, tudod? És tényleg nem bántott, hál' Istennek. De azért tudod, hogy nem volt mindegy, amikor megyek, tudod. Így, na most akkor tudod, így, milyen napja lesz a kutyának,
4: nem
3: tudod?
4: Nem tud kiszámítani egyáltalán.
3: Azt a rohadt mindent, hogy halál. A végére maradt még kettő magyar, a komondor is
4: még
3: magyar?
4: Még voltak még? Igen? A pekinézerek egy időben, jaj, azokat annyira nem szeretem.
3: Hát azok eltűntek,
4: azok is eltűntek egyébként.
3: Igen.
4: Meg Jacqueline is írja, hogy a Leszi, de eltűnt. Igen, Leszi hazatért, utána megint
3: hazatért, pedig Jézusom, annyira szépek azok a kutyák.
4: Igen.
3: Nekem, ha lenne kutyám, akkor az lenne, de nekem nem lesz soha többet kutyám. De azt tetszik, abban nem tudom, hogy tudtad, hogy három fajta van. Van az a sárga-fehér, a fekete-fehér, meg azt hiszem, hogy ezt úgy hívják, hogy trikolor?
4: Igen.
3: Vagy valami, az igen. Pedig a... Lehet, hogy rosszul mondom. De van egy, amit úgy tudom mondani, hogy kék-fehér. Nem kék az, de ilyen kékes-szürkés-fehér.
4: Igen, szép.
3: Nagyon szép. Én nekem talán a fekete-fehér a legszebb.
4: De ez melyiknél van?
3: Hát a skót juhásznál, a Lesszinél.
4: Skót juhásznál is van olyan?
3: Igen.
4: Mert ez a szürkés, ez nekem nagyon szép a Vizslánál, különben ez a szürkés-kék.
3: Így van, Vizslánál is van pontosan
4: nagyon
3: ez a szürkés-kék.
4: Meg vannak tacskók is, és vannak ezek a Merle tacskók, amik ilyen foltosak is.
3: Jó,
4: azok
3: azt nem vágom.
4: Is van ilyen.
3: Igen?
4: Igen, ami ilyen háromszínű, de az egyik szín az a szürkés-kék.
3: A komondor különben az magyar?
4: Magyar, igen.
3: Mert akkor itt van még a végére kettő magyar, a komondor meg a kuvasz. Ugye a kuvaszról lehet olvasni, hogy fogynak el.
4: Igen, a kuvaszok, hogy mondjam, hát én a kuvaszoktól rosszul vagyok.
3: Nem, az nehéz.
4: A kuvasz, ez tipikus az a, tehát, hogy ugye van ez az én megfigyelésem, hogy
3: na,
4: amelyik, tehát amikor mész mondjuk bicajjal valahol a pusztában, és
3: jó.
4: Egyszer csak föltűnik valami tanya, vagy ház, vagy bármi, ahol van nagy szalma rakás, szalma bálából kialakítva egy ilyen nagy hegy, ott tuti, hogy vannak ilyen pásztor kutyák, vagy valamilyen olyan típusú kutya, ami ha téged meglát, hogy ott elbicajozol, akkor kirohan és szét akar tépni.
3: Ja.
4: És ezeken a helyeken általában egyébként kuvaszok vannak. Kuvaszok azok, most nem azt mondom, hogy csúnya kutyák, de itt nem azok a legrendezettebb kinézetűek szoktak
3: úgy néz ki, mint egy
4: lenni.
3: Kutya.
4: Egyébként úgy néz ki, mint egy kutya, mint egy olyan kis... Sokszor ilyen, hát igen, de sokszor ilyen...
3: Szakadtak?
4: Hát, igen, na, szakadtak, az a jó kifejezés. Igen. Mit tudom.
3: Igen, így is, úgy is. Nem úgy néz ki, hogy egy igazi pedigrés.
4: És,
3: dög.
4: És az ilyen helyeken mindig van kuasz.
3: És akkor megtámad.
4: Komondor, na, komondor, én egy komondort ismerek, aki mindig ott van az Oromi Malom Fesztiválon, az egyik szervezőnek a kutyája. Hát ő azért... Hát azért kiszámíthatatlan.
3: Aha.
4: Van, amikor cuki, és akkor mondjuk esetleg meg is simogathatod, van, amikor meg gond nélkül föllök, és
3: aha.
4: Nem tudom, jönni azt neked. Szóval nagyon nagy erő van benne. Hát ugye kinézetre, most nyilván a komondor hatalmas, de kicsit azért emlékeztet a pulira, pulik azok ilyen idegbetegek egyébként. Tehát hogy azok is, hogy a pásztorkutya nagyon sok mindenre tud figyelni, ideges típus, és ő is kiszámíthatatlan
3: alapvetően. De nézd, nekem volt
4: pulim. Kutyákkal ez a baj. Nekem puli keverékem volt, az is ütődött volt, de a pulikkal mindig vigyázni kell. Tehát, hogyha mész valaki az vendégségbe, akinek pulia van, és azt mondja, hogy nem harap. Igazából eddig senki nem mondta azt, hogy nem harap, mert olyan, hogy most 50-50 százalék, vagy oda kap,
3: nem
4: vagy
3: tudom,
4: nem.
3: Nem csak azért, mert nekem volt pulim, igazi rendes pulim, és rendkívül, az föltűnt rögtön, hogy rendkívül okos. Annyira meg lehetett tanítani mindenre, hogy az őrület. Ő
4: de
3: nem
4: kicsit olyan
3: csinált.
4: Idegbeteg, nem?
3: Hát nem, az nem volt az. De hát, na mindig, de én foglalkoztam is vele. Mindig ez a kérdés, hogy mennyit foglalkozol vele, és akkor utána persze még benne van ez a... ez a természet, meg a vehemencia nyilván ehhez tartozik, és valami érdekes balanszot kell tartani. Violetta azt mondja, nekünk most közép-ázsiai juhászkutyánk van, amit a kislányom játék közben kifestett, és harci színekben pompázott az udvarban, és látszik a kutya, halálnyugodtan fekszik, totál ilyen zöld, meg kék az egész feje.
4: De ez nagyon-nagyon magas kutya, különben. Igen. Nagyon szép kutya.
3: Gyönyörű kutya, különben
4: most
3: tényleg.
4: Próbálj visszagondolni, kinél láttam ilyet. Lehet, hogy a volt kollégánknál, a Bakos Viktoréknál van ilyen kutya, vagy nem is tudom, valakinél, ez nagyon szép.
3: Na most...
4: ázsiai juhász, közép-ázsiai juhász kutya, ezek gyönyörűek. Jázi kifestette.
3: Aha.
4: Jó.
3: Na most itt kicsit bekeveri a dolgokat a Tihi, de majd én mindjárt rendet rakok itt, azt mondja. Skót juhász egyfajta van. Zeci, amiről beszélsz, az a Border Collie. Nem. Kutyákban az egész otthon vagyok, higgyétek el, és van a Border Collie, és azért keverik, mert a Border Collie, ő egy juhászkutya, a skót juhász, angol...
4: Van a skót juhásznak ilyen árnyalat, amit mondtál.
3: Az pedig a Ruff Collie. Itt. Tehát igaz, az is Collie, igen. Én, tehát van a Ruff Collie, az a skót juhász, meg van a Border Collie. És a Ruff Collie-ból, a skót juhászból van három fajta. Három fajta legalább, az biztos.
4: Igen, tudom, van a fekete-fehér, barna-fehér, és van ez, amit mondasz, ez
3: igen,
4: a szürkés-kékes.
3: És ez tudja azért, mert tudom, egy időben mániákus voltam, mentem ilyen kiállításokra is ezeket nézni élőbe, úgyhogy azért vágom éppen ezeket a kutyákat. Meg...
4: na, kutya kiállításokat én is szeretem, különben attól függetlenül, hogy nem vagyok egy nagy kutyás.
3: Hát ja, mert nagyon szépek.
4: Kelebb ilyen szokott lenni, tök jó.
3: Így van, ott voltam én is legutóbb, és akkor az érdekes, hogy különben mennyire szépek azok a kutyák, amikor a kiállításra kiviszi őket, amikor tényleg a profi emberek, tudod, úgy megszárítják a bundájukat, meg ki van fésülve, meg tudod, jó a kaja, meg a, ugye, tudod, ragyognak azok a kutyák. Nekem a legmeglepőbb volt a számomra, hogy mennyire szépek az akiták. Én ott láttam akitákat. Ugye hát az is azért ne feledkezzünk meg róla, hogy alapvetően attól, hogy ez nagyon cuki, azért harci kutya, de hogy én nekem nem kéne otthonra, de mondjuk hozzáteszem egyik kutya se, de hogy kérdezete nagyon szép,
4: egy
3: akitát
4: tudok a városban, egy hát a tulaja volt az egyik ilyen állatmenhelynek a vezetője egyébként korábban.
3: Igen.
4: És olyan nagyon jó, mert van egy ilyen akitája a csajnak, de közben meg ő is ilyen vörös hajú, meg nem tudom, olyan úgy összeillenek, olyan igen, olyan egy árnyalatúak. Aha, jól néznek ki mindig, amikor látom őket.
3: Igen, nagyon érdekes nekem az, amikor a kutya meg a tulaj hasonlít, mert néha van.
4: Jaj, de nem néha, csomószor. Én annyit szoktam röhögni, a városban figyelem egyébként, hogy ki milyen kutyát sétáltat, és csomószor, tudod, annyira vicces, és úgy lefotóznám őket. Vannak egyébként mindenféle fotósorozatok erről. Van egy kutya, aki teljesen úgy néz, mint a Putyinra, emlékszem, rengeteg
3: született
4: ebből.
3: Ja.
4: De tényleg megfigyelhető nagyon-nagyon sok esetben, hogy olyan is. Vagy a testalkat miatt, hogy emlékeztet a gazda testalkatára, vagy igen, vagy a haj meg a kutya szőre valahogy olyan, hogy a tulaj ilyen bozontosabb, nagyon érdekes, van egy idősebb nő, akinek ilyen vörös göndör haja van, de a kócos mindig olyan áll úgy minden irányba. És van egy ugyanilyen kutya, egy ilyen vörös kutya, ilyen vörös szűrű kutya, én nem is tudom, szerintem az ilyen keverék lehet. És az is ilyen, az ilyen kézre csapszott, hogy ne tudom, nagyon vizet.
3: Hát jó.
4: Minden reggel vizi a kutyáját.
3: Szóval, na hát ezek ilyen dolgok.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Tökéletes töltetet hozott el nekünk Anett, ugyanis azt mondja, hogy ezek a régi magyar lagzik, azok azért jócskán mások voltak, mint most. Sokkal több volt a szokás, ami ment, sokkal hosszabbak voltak, és ételekben sokkal gazdagabbak voltak, vagy inkább úgy mondani, úgy is mondhatjuk, hogy sokkal bátrabb volt talán. Olyan kaják vannak, amik valamikor olyanok voltak, mint a Jó napot, ma már teljesen elfeledett. Pedig vannak. Én nem tudom, te még... Az is egy érdekes dolog, hogy ma már szerintem nagyon kevés embernek van része például sátras lagziba. Én még voltam egy-kettőben.
3: Én nagyon rég voltam sátras lagziban.
2: Például tudod, kinek most sátras lagzi? A jó, az mondjuk ilyen megagiga sátor lagzi volt. De a bakos kollégánknak.
3: Jó.
2: Őnek olyan volt.
3: Na.
2: Az halálig
3: volt. De te ott voltál?
2: Aha.
3: Miért igen. voltál ott?
2: Hát azért meg jó barátom.
3: Micsoda? Veled barátkozik? Jó csak, ég.
2: Az haláli, mert tudod, ő különben állatértéssel foglalkozik, tudod, és akkor csináltunk cirkuszt ott is. Én azt hiszem, hogy összefogtunk ketten, hárman, én már nem emlékszem, hogy volt.
3: Tudom, levágtad hogy én... biztos ott a jószágokat.
2: Nem, hanem van nekem a Deki barátom, nagyon jó barátom Kishegyesen, ő pedig állatorvos, és mondta neki, hogy Deki, mondod, azt meg tudnád csinálni, hogy ti megjelenjetek a lagzin? Kettő élő báránya? Mondasz valahogy meg tudjátok oldani? Azt mondja, hogy persze. És akkor betették a csomagtartóval, hogy berendezték hogy a csomagtartót, és akkor úgy jöttek be a lagziba, és akkor mondtuk, hogy gyere, megmutatjuk az ajándékot, és akkor kinyitották a csomagtartót, és akkor ott voltak a bárányok benne.
3: És halálni. Akkor mondta, hogy Dunára vizet.
2: Nem, az tök jó, ezek poén dolgok.
3: Most szombaton beszélgettünk ugye a Röskével, aki egyébként vőfély.
2: Igen.
3: És hát kérdezem, hogy hogy alakul az idei lagzi szezon, és mondta, hogy hát, hogy ő mindig próbálja a párokat lebeszélni arról, hogy nyáron tartsák a lagzit, mert hogy akkora a forróság ugye mostanában, igen. hogy egyszerűen alig lehet kibírni, főleg a sátras lagzikban, mm-hmm. ugye ott nagyon nagy a hőség, beszorul a sátor alá, és mondja, hogy nagyon érdekes, mert kezd ez el átalakulni, tehát oké, hogy nyáron is tartanak, de nagyon sokan az őszt, illetve telet választják az utóbbi időben, telet. És mondja, hogy neki december 27-ig voltak lagziai,
2: tavaly.
3: Igen.
2: De durva.
3: És idén is december közepéig vannak.
2: Annak sokkal több értelme van úgy szerintem, mint ezeknek a nyári dolgoknak, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például a tesóm egy öltönyös srác 10 pár éve, ugye abba dolgozik. És voltunk egy lagzin nyáron, ilyen 1800 fok, és én felhúztam, tudod, az ilyen, már csak az ilyen lazazakult meg azért, tudod, én úgy izzadtam, mint egy ló, érted? Boldasztó, tesó meg semmi. Úgyhogy meg lehet ezt szokni, én nem mondom, de ez egy picikét el van csúszva, de hát az, hogy most én feltételezem, hogy amíg a nőknek szabadon van a válluk, meg nem tudom én, kint van a, nem tudom én, térd fölötti szoknya is, vagy nem, de legyen térd alatti az a szoknya, de egy picikét valami. Hát azért az biztos, hogy lájtosabb, mint a férfiak, akiknek be kell öltözniük, mert nem tudom, még kell még mindig 2026-ban így beöltözni, de hát, hogy miért tudom, hogy olyan sima ing, bár szerintem azért most már szerintem egyre többen ezt így felfogják, mert szép dolog az az öltöny, meg minden, de azért vannak határok, hát tényleg az 40 fokért, tönkre megy mindenkiért, tehát nem lehet. Na mindegy,
3: hát igen, szóval... meg te az akkó alá eleve akkor hosszú, jó inget is húzol, tehát
2: hát
3: az egy katasztrófa amúgy.
2: Igen. Hát igen, ezek azért nehéz.
3: Nyakkendő, az még úgy összeszorítja, még ami van.
2: Na mindegy, hát ezek ilyen dolgok, de visszatérve a kajákra, azt mondják például, hogy van egy olyan, hogy vesevelő pörkölt, ami régen olyan volt, mint a Jó napot, ez így elengedhetetlen része volt ennek az egésznek. Írják különben a cikkben, ami nekem furcsa, hogy ma sokan inkább reggeliként ismerik a velős tojást, vagy a velős ételeket,
3: hát én még nem
2: pedig a vesevelő pörkölt régen kifejezetten ünnepi fogásnak számított. Reggelinek ismerik a velős tojást?
3: Hát én nem ismerem.
2: Hol? Ki?
3: Nem tudom.
2: Disznóvágáson.
3: Velős tojás, az eleve annyira rosszul hangzik, hogy nem is akarom megismerni.
2: Disznóvágáson van velő?
3: Gomboson meg volt. Gomboson ez úgy nézett ki mindig, hogy általában délre kellett odaérni a lagzis terembe.
2: Igen.
3: És akkor volt ebédre mindig marha vagy bárány paprikás, de ilyen sűrű levű. Jaj, én ezt nagyon imádtam, a lakodalmas bárány paprikást.
2: Az nem rossz, de tudod, én hallgattam múltkor ilyen logikákat, vagy meséket igazából, hogy régen milyen volt egy lagzi. És akkor jöttem rá, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más, mint ugye most. Azért, mert eleve ez egy ilyen össznépi happening volt, ahol tényleg összefogott mindenki. És akkor úgy jöttek létre ezek a nagy régi sátras lagzik. Eleve ugye, ott nem tudom, meg volt pontosan, kik azok az asszonyok, akik tudnak főzni. Összejöttek, a férfiak vágták le az állatokat.
3: Hát meg ott elkezdődött egy héttel a lagzi előtt az előkészület. Meg hogyne. Emlékszem, jártunk mindig díszíteni a termet, azt nagyon imádtam gyerekkoromban is. Meg nálunk gombosan például az a szokás, hogy ugye ott a kultúrotthonban tartották a lagzikat, és hogy hát ott nem volt felszolgáló személyzet, hanem gyakorlatilag mindig meghívták szinte az egész falut lagziba, de aki nem volt olyan közeli rokon, vagy barát, akkor azt nem hívták meg vendégnek, hanem meghívták kiszolgálónak.
2: De akkor az hogy?
3: Azt úgy, hogy én mondom, hogy hát egyszerűen annyira nem vagyunk jóban, aha, de akkor légy szíves, gyere el kiszolgálónak, és akkor te eljöttél. Én azt hiszem, hogy azért nem is kaptak pénzt.
2: Jó.
3: És akkor neked kellett hoznod otthonról egy ilyen szép hímzett kötényt, amit fölhúztál, és akkor te szolgáltad fel az ebédet, a vacsorát, a hajnali kaját. És akkor ott sürögtél, forogtál, és akkor mindig volt egy 6-7 ilyen kiszolgáló asszony.
2: De bár ez hogy jön nekem vissza, vagy nem? Az a lényeg, nem kell, hogy visszajöjjön? Vagy?
3: Hát majd visszajön, amikor nősülsz, akkor majd te is hívsz
2: valakiket. Nekem ez nagy biznisz lenne.
3: Ez így ment, így visszahívták egymást egyébként, meg az volt még a szokás, hogyha mondjuk, mit tudom én, te most házasodsz, akkor el kellett hívnod a lagzitba azt, akinek te előtted volt lagzia.
2: Tehát de miért?
3: Mert ez a szokás.
2: Ja, egyszerűen csak szokás, igen, tehát nem kell azt megmagyarázni, ugye? Hallod, érdekes történet.
3: Igen, és akkor mindig vacsira, meg ez a szokásos volt, hogy ez a nagyon finom lakodalmas leves. Ez a lakodalmas leves, én nem tudom, hogy ez miért volt mindig annyira finom, lehet, hogy azért, mert nagyon nagy mennyiséget főztek belőle, és más volt az íze így. Én ezt nagyon imádtam gyerekkoromban. Egyszer, ilyen, nem is tudom, 6-7 éves lehettem. Lehet, nem már nagyobb.
2: Tehát beleestél a levesbe.
3: Nem, hanem hozta a kiszolgáló, igen, úgy hívtuk, hozta a levest, és így beöntötte az ölembe.
2: Opa, meleg volt.
3: És akkor a kis ruhám az ilyen olajos lett, vagy ilyen zsíros, meg rajtam voltak a tészecafatok. Hajnalban még mindig szárma volt.
2: Aha. Érdekes ez, mert különben ma, de hát jelen pillanatban 2026-ban, az, ami hozzánk eljutott, az az, hogy Kupuszina az, ahol még mindig tartják ezt az egy hetes lagzit.
3: Igen.
2: Különben volt nálam a Panna egyszer régen, kolléganőnk, aki ugye Kupuszini, ő volt nálunk, és ő mesélte különben ez, hogy néz ki. Én most ezt nem tudom nektek már visszaadni, de ott pontosan megvan a forgatókönyv, és akkor tényleg ott elindul már korán, és akkor napokon keresztül megvan, hogy melyik napnak mi a fő feladata. Van olyan nap, amikor díszítenek, van olyan nap, amikor főznek, van olyan nap, tehát minden napnak megvan a saját jelentése, és akkor ugye aztán eljutunk arra a napra, amikor van a lagzi, de akkor amikor lagzi van, akkor még nincs kész, mert aztán másnap is van még valami, nem tudom, akkor takarítás plusz evés, nem tudom, valami ilyesmi.
3: Hát minden meg eleve ugye reggelig tart, tehát hogy
2: ja, hát igen, az
3: reggel
2: meg a másik.
3: 7-kor fejeződik be, tehát mész délre, és másnap reggel 7-ig tart. Általában hát azt úgy hívják, hogy tyúkverőzés.
2: Aha.
3: Amikor kísérik a párt haza, végig a falun, hajnalban vagy reggel, és akkor ott megy az üvegtördeléstől kezdve, ott már nem nagyon van józan ember a lakodalmas menetben. Hát úgyhogy, én nagyon rég voltam ilyen gombosi lagziba. Most eljegyezték az egyik unokatesómat, és
2: igen,
3: nagyon-nagyon remélem, hogy gombosi lagzit fognak tartani, mert a gombosiak is különben most már sajnos átjárnak Zomborba, és akkor ott tudod, ilyen exkluzív esküvői termekbe tartják.
2: Érdekesek ezek a modellnek, ugye én ezt az utóbbi években csináltam egy párszor a fű alatt, aztán most idén befejezem, mert gondolkoztam évekig rajta, hogy ez nekem belefér az életembe, vagy nem, de most már határozottan az, hogy nem. És akkor elmentem ilyen ceremónia mesterkedni, ez úgy megindult, nem tudom, egyszer-kétszer voltam, és aztán elkezdtek hívni, és idénre már nem is akartam, az egyik ismerősöm még megkért, mondom, állj, de még egyet megcsinálok, aztán viszlát, mert lesz egy augusztusban, ha minden igaz. De a lényeg az, hogy beleláttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon a nagyon modern lagzik, azok nagyon rövidek igazából. 3:30-4 körül indul eleve az egész, akkor ugye egy kis városháza, vagy egy kis templom, erre-arra. Igazából mire megvan a fotózás, minden az 7-8 óra, mire ugye elindul maga az esti buli, ugye addig folyamatosan történik valami, és amikor pedig megvan a, ugye az esti, az a leves, ugye, vagy az a legelőször kijön, akkor utána megindul egy picit a buli, és az éjfélig tart igazából, és megvan a forgatás, utána a vége.
3: Igen.
2: De hát igazából ennyi az egész történet.
3: Igen, sajnos.
2: És akkor mennek haza az emberek, és akkor ez ugye fura azok számára, akik pedig megszokták azt, hogy hajnalig, meg reggelig megy a buli, mert ő nekik ugye ők úgy nézik, és akkor nem értik, hogy hát jó van, oké, de ez milyen. A másik, ami nagyon érdekes nekem, ez a, ezekben a modern lagzikban, meg hogy ez hogy alakul át, ez a zene, mert ugye alapvetően mi van, ugye a lagzi van, hát akkor az mulatos, de ugye sok mindenki most már kiégettől, és itt a legkülönlegesebb megoldások, vagy legkülönbözőbb megoldásokat látom. Van például egy olyan, voltam az egyik barátomnál, akinél olyan volt, hogy alapvetően volt egy ilyen parti zenekar, de néha voltak ilyen 3-4 órás blokkok, ahol így ketten, tudod, ilyen mulatósokat játszottak. Ilyen típusú szintivel, meg nem tudom, egy gitárral, vagy valami ilyesmi. Akkor voltam olyan lagziban, nem egybe, ahol a DJ nyomja a zenét. Amúgy tök jó. Tehát azért komoly hangulatot tudod nyomni a DJ. Láttam olyat. Akkor láttam olyat, hogy csak modern zene van, és hát nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára, ahol csak nóták vannak. Meg azt hiszem különben, hogy a Dobárdán Robit pont akkor lettem én jóba velük, amikor pont ő házasodott. És tudom, hogy ő így az utolsó pillanatban mondta, hogy Zvekár, de gyere el, tudod, mondom, oké. Okay. Nagy hiba volt, hogy azóta is, hogy így elkezdtük barátkozni. Szörnyű dolgot történtek azóta. Mármint pozitív értelemben. És a lényeg az, hogy tudom, de akkor nekem már le volt beszélve, hogy mentem valami motoros ilyen kis körútra erre-arra, úgyhogy én este vágottam be, és akkor láttam, hogy ott pedig az volt, hogy állítólag éjfélig ment a mulatós, és akkor éjfélkor váltottak, és akkor jött a DJ. Mert hogy akkor tudod, ez ilyen rokonság, meg a mindenki élvezze ki, amíg akarja, tudod, éjfélig, de aztán engedjék át a terepet a fiataloknak. Hát egy ilyen dolog. Meg a másik gondolom, hogy az is nagyon megváltozott, de most javítsatok ki nyugodtan, de hogy ugye elmentek régen tényleg az volt, hogy ez a logika, a logika az egész lagziban az volt, hogy ugye szülők kifizetik az egész lagzit, és az összes ajándék, vagy aztán később, ami átalakult, és már pénz lett, ugye az volt az az összeg, amivel aztán a fiatalok ugye elindulhattak a közös útjukon. Ugye ez volt az elképzelés. Aztán ez már átalakult, mert most már a fiatalok fizetik ki, és ugye az, ami visszajön, azzal pedig ugye valamennyit visszafizetnek, és kész igazából. Mert hogy mindeközben ugye elmúlt az idő, a lagzik azok abból, hogy 2-3 ezer euró egy lagzi, az most már fölment arra, hogy 10-25 ezerig, meg még aztán még mehetünk, aztán nagyon-nagyon sokáig. Szóval, hogy igazából ez most már nem egy játék. Jó, meg kell gondolni, hogy kit veszünk el azért, de elköltünk egy szoktam viccesen mondani, egy Sherry Tigo 8-asnak az árát, elköltjük a lagzira, aztán meg tudod, utána meg aztán hoppon maradunk, nem maradni a parti. Na mindegy, szóval, és miközben egyre drágább, egyre rövidebb. Érdekes.
3: Igen, érdekes.
2: Érdekes
3: igen,
2: a sztori.
3: Azért, mert most már ezekre a látványelemekre mennek rá inkább, tehát nem arra, hogy hosszú legyen és meglegyen. Tehát tök érdekes például az, hogy változott mondjuk a kamerázás, egy lagzinak a levideózása, mert én emlékszem, gyerekkoromban ez ilyen nagy esemény volt.
2: Igen.
3: Hogy mentünk, nem tudom, emlékszem, amikor az unokatesóm férhez ment, akkor én ott koszorús lány voltam, és akkor, amikor szólt a nagynéném, hogy jaj, kész a videó.
2: Igen.
3: Akkor mentünk hozzá, és akkor ott néztük videókazettán a lakodalmat, ami úgy nézett ki, hogy ott onnantól kezdve, hogy a lányos házhoz megérkeznek kikérni a lányt, onnantól kezdve a hajnali tyúkverőzésig minden föl volt véve. Tudod, az az egész hosszú procedúra, amikor mennek és gratulálnak neked, amikor odaérnek a terembe.
2: Aha.
3: A komplett esküvő, a templomi esküvő, a polgári esküvő, akkor, hogy mulat a, mit tudom én, melyik nagybácsi, meg a keresztapád, meg a nem tudom ki, tehát hogy ez egy ilyen több órás, tehát ez egy ilyen több gazetta volt igazából. Ehhez képest most mennek mindig ezek a nagyon rövid kis beharangozó, vagy nem is beharangozó, hanem ilyen videók, amikor ilyen néhány, nem tudom, ilyen egy-két percben összevágják a legszebb pillanatokat, meg akkor van mellé mondjuk egy 15-20 perces
2: igen.
3: Összevágott anyag.
2: Jó, hát vannak, persze ilyen csomagok vannak, amiket meg tudsz vásárolni.
3: De hogy érdekes ez is, hogy ez mennyit változott egyébként.
2: Változott minden, ami, és az is nekem hihetetlen, hogy nagyon sokszor azt mondják nekem, mondom, és a videós, nincs videós, hát minek? Van fotós.
3: Igen, sokan nem fizet. Azért, mert tényleg most már annyira drágák lettek a lagzik, hogy elkezdtek az emberek szelektálni, és akkor úgy jönnek vele, hogy oké, legyen fotó, most videót, így is úgyis valaki vesz fel a telefonjával valamit, tudod, tehát hogy az is úgy visszanézhető. Sokan nem is nézik vissza azt a lagzi DVD, vagy nem DVD, most nem is DVD, hanem mit tudom én, mind kapják USB-n, díszdobozba. Szóval, hogy az az érdekes, hogy rövidebbek lettek a lagzik, és minden inkább a látványról szól, hogy milyen a díszítés, hogy akkor nem tudom, milyen járművel jutunk el A pontból, B pontba.
2: Az még megy?
3: Megy, persze.
2: Igen. Azért, mert nagyon sokszor nem is megyünk sehova, tudod? Ez nekem az érdek. Nekem ez különben tetszik.
3: Ez is gyakori, hogy nekem nem megyünk sehova. Ha mondjuk nincs templomi esküvő, akkor van. A polgárit megtartják a helyszínen. Így ami van. Mondjuk nem rossz.
2: Sőt,
3: nem
2: és van egy dolog, ami elindul Szerbiába, ez egy elég új dolog. Nekem az egy barátom mesélt, aki ilyen színész körökben van, szerbeknél megy ez jobban egyelőre. Ez pedig képzeld el az, hogy, és igazából annyira logikus, annyira adja magát, csak kinek jutott ez először eszébe, hogy ugye rengetegen vannak, akik kimentek külföldre. És akkor ott vannak Ausztriában, Németországban, erre, arra, amarra, és kapaszkodj, hát összeházasodnak ott, ugye? Uh-huh. Papír ügyileg, ugye? Igen. Összeházasodnak. Eljönnek ide, van egy lakodalom, viszont mert a rokonság meg itt van, meg a barátok egy jó nagy része itt van, és akkor az van, hogy te most ide nem bírnak anyakönyvvezetőt hívni, akkor van úgynevezett kamu anyakönyvvezető. Érted?
3: Tényleg.
2: Kibírod bérelni a színész szépen felöltözik, tudja a ceremónia menetét, és ő eljátsza, mert ti már megvagytok házasodva, de valami pofája legyen már a sztorinak.
3: De a násznép tudja, hogy ez el van játszva?
2: Hát szerintem biztos, nyilván. Hát most gondolom, aki megkérdezi, elmondják neki, de hogy szóval, hogy...
3: De akkor még minek kell játszani? Hát az is fölösleges időpazarlás.
2: Hát azért, mert nem? Hogy a francba? De most érted, most van egy lagzi, és akkor nincs.
3: Hát tartottuk egy bulit, és kész.
2: De az itt 15 perc éter az egész. Hát annyira szép az, nem? És akkor kocintatok ott a perzsgőkkel, meg
3: jó,
2: minden.
3: Jó, hát szépnek szép amúgy.
2: Igen,
3: igen,
2: szóval ez teljesen jó.
3: Érdekes, hogy jó ég mik vannak.
2: Hát ja.
3: Épp most ma reggel láttam, kidobott a Facebook egy, nem tudom, egy magyarországi fotósnak a sorozatát, hogy Magyarországon egy pár ilyen viking fazonban na, házasodott össze. Jó. Hát nem mondd így, hogy na, hát mutattam neked a képeket. Ilyen nagyon fura, tehát fekete mennyasszonyi ruha, a férfinek is ilyen hosszú befonott haja, nem tudom, ilyen fura dekoráció, tehát nekem ez egy kicsit olyan bizarr. És az anyakönyvvezető is beöltözött egyébként ilyen fazonban, neki meg ilyen kis szarvas agancsok lettek betűzve valahogy a hajába, meg egy ilyen nagy zöld lepelben van ilyen. Érdekes, nekem kicsit ez van ilyen szekta hangulatú, de komolyan nem, hát még jó, hogy nem kellett nem tudom, vértestvérséget kötni ott így a rokonoknak, egy bárányt, vagy nem tudom, kicsit olyan fura.
2: Házasságkötés alkalmából feláldoztuk ezt a bárányt, hallod olyan, tényleg.
3: Úgyhogy,
2: ahogy mondják, eléggé olyan volt a vibe jönnek az egésznek.
3: Kezdik el engedni magukat az emberek, meg van egy ismerősöm is, aki szintén Magyarország, és láttam az esküvői fotókat, és ott is valami fura dolog volt, hogy ilyen...
2: Fura dolog.
3: Ilyen, nem tudom, ilyen lila tűlruha, de fekete dekoráció, de olyan ott is valami jött valami vonal.
2: Van,
3: tehát, hogy tudod, hogy nagyon bele akarják vinni a saját stílusukat.
2: Igen.
3: És akkor vannak ilyen tematikus lagzik, ami tök érdekes. Én egyszer voltam egy ilyen tematikus lagzikban, ami az utazásról
2: te
3: szólt.
2: Te voltam
3: Stewardess. Én voltam
2: a
3: Stewardess, igen. És ez nagyon érdekes volt, mert eleve az ültetésen is úgy volt kitalálva, hogy ilyen nagy tábla van ugye ilyenkor nyomtatva, ahol írja az asztalokat, és akkor itt igazából minden asztal egy adott ország volt.
2: Csak komolyan?
3: Igen. És akkor így volt, meg az asztalon a dekoráció is, mert nem emlékszem konkrétan, hogy mi volt, de hogy utazáshoz kapcsolódott, mert hogy a pár az rengeteget utazik, és ez például tök jó volt. Ez ilyen nagyon jó. És akkor így volt, meg az asztalon a dekoráció is, mert nem emlékszem konkrétan, hogy mi volt, de hogy utazáshoz kapcsolódott, mert hogy a pár az rengeteget utazik, és ez például tök jó volt. Ez ilyen nagyon jó.
2: Ez abszolút jó.
3: Ez szép, tehát meg ez szép, vagy hogy mondjam, tehát itt a közös emlékekre épül az

0: Vámpírnak úgy kéne jönnie. Mert Anettkának ez az ötlete. De ilyen biztos van valahol, főleg ezek
1: biztos,
0: a...
1: Biztos, biztos, hogy van, de Jézusom, kézzel, nagymamám, milyen aranyos lenne.
0: Kézzel jönne.
1: Ó, Istenem. Igen.
0: Na, embereket, őrlet, nem? Hát voltatok én valami őrült lagziba különben, tényleg? Írjátok már meg, mert főleg, hogy a mai világban, amikor...
1: Nem tudom, most én nekem nem voltam én. Voltam egy ilyen 700 mert... személyesbe, az most magában már őrült volt.
0: Csak azért, mert amikor tudom, most már, hogy... már olyan van, hogy most már a gender reveal is egy happening, ma már minden happening, és akkor ez a gender reveal, ugye, hogy fiú, ebben
1: lány,
0: és akkor tudod, van olyan, hogy elmegy fölöltetek a repülőgép, és akkor kihúzza a piros, vagy bocsánat, a rózsaszín, vagy a kék csíkot, meg a nem tudom micsodát, hát onnantól kezdve most már itt tényleg bármi megtörténhet.
1: Minden, de, most már nagyon túlzásba estek ezekkel szerintem. Mm. Ez egy ilyen, ez például magánügy, nem? Tehát az, hogy az a pillanat, amikor az ember megtudja, hogy most lánya vagy fia születik-e, az nem biztos, hogy én mondjuk összecsüdítenék, nem tudom, 40 embert.
0: Igen.
1: Nem? Meg csinálják hozzá ezeket a videókat, hogy nem tudom én mit. Én leszek a nagynénit, szerintem kislány leszel. Ami jó, cuki, meg aranyos lesz majd így visszanézni, de úgy nem tudom, túl nagy feneket kerítenek neki. Meg még valami eszembe jutott most még a lagzi kapcsán. Ja igen, hogy látom, igen, vannak ezek a trendek egyébként, amik amúgy tök viccesek, hogy ugye nincsenek ezek a, ezek az ordinári játékok a lagzikban, én attól mindig kivoltam még be, hál' Isten gombosan ez nem volt szokás.
0: Hát
1: én
0: igen.
1: Itt a városban tapasztaltam ezeket először, és engem végtelenül idegesített. Egy csomó időt elvett a lagziból, és igazából mindig mindenki kellemetlenül érezte magát, mert bevonták egy-egy ilyen ordinári játékba, és akkor tudod, egész terem rád figyel, hülye kérdésekre kell válaszolni, tehát nekem az olyan végtelenül kellemetlen.
0: Igen, sokan nem szerették, jaja.
1: És most látom, hogy vannak ilyenek, például, hogy ilyen mémeket mondjuk, mémeket összegyűjtenek, kinyomtatják valamilyen mémet, igen. És akkor így megmutatom neked, na, ilyen arcot kell vágnod, mint ebben a mémben a nem tudom én ki. És akkor te megnézed a fotót, és akkor ilyen
0: lúlós, hogy
1: te is olyan arcot vágsz. Megpróbálsz rá hasonlítani, és akkor tök vicces fotók lesznek.
0: Hát amúgy igen.
1: Ez mondjuk cukor.
0: Nekem a Matthias barátom csinált az esküvőjén, ez hatalmas volt. Egyszer csak így mondja nekem, hogy gyere, kell lesz a csapatunkba. Mondom, miért, mi van? Úgy kellett dalokat felismerni, hogy mindig kiment az ellenkező, vagy én már nem tudom, melyik csapatból, vagy tök mindegy, de a lényeg az, hogy ki kellett választani a csapatból, hogy kik azok, akik játszanak, akik most éppen abban a pillanatban képviseli őket, és akkor valaki kiment, és a fülén hallotta a zenét, és akkor kellett neki énekelni a dalt.
1: Na,
0: és
1: mondta,
0: ki ismeri fel előbb, és akkor kellett, hogy jöjjek be, hogy én vagyok a zeneszerkesztő. Máté ezt nagyon élvezte, amikor megtudta, hogy zeneszerkesztő vagyok, akkor bármerre mentünk, még kezdve, ez melyik zene? Az melyik zene? És akkor mindig mondta, hogy ez egy hihetetlen olyan vagy, mint egy live jukebox, azt mondja. Hát csak a Shazam előtt ez még egy érdekes skill volt, hogy tudod, fölismered a dalokat, most már tök mindegy, meg megnyomod a gombot, és kész, kidobja, hogy melyik az a dal. Úgyhogy halálé. Vannak jó, tényleg jó szórakozások.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ja, jöttem fel a liftbe, hogy hol vagy, és nekem is előjött ez a funkció, amiről múltkor mondta rajta.
1: Micsoda?
2: Hát, hogy pipálva válaszolok a kérdéseidre az órában.
1: Én is én mondom, mi a franc?
2: Elküldöm, hogy cup, igen. És így nem lehet megváltoztatni.
1: De nem lehet, biztos.
2: Ugye miről beszélünk, tehát van egy okos óránk, az Ecinek is, meg nekem is, és ugye jön üzenet messengeren.
1: Van quick reply.
2: Akkor van egy ilyen gyors válasz itt az órán, meg tudod nyomni, és az mindig csak egy pipa. Egy pipa, mint az öregek.
1: Rákényszerít, hogy ilyen boomerek legyünk.
2: Igen. Úgy gondolod?
1: Igen.
2: Vannak ezek a mémek, amikor hogy elmondasz híreket apádnak, hogy apa, megnősülök, megírod a messengeren, és akkor küld egy ilyen pipát. Tehát, hogy ilyenekkel kommunikálni.
1: Ezt az új, tudjátok, ez az ilyen ököl beszorítva.
2: Igen. Hüvelykúj
1: felfelé.
2: És ez az egyik, akkor a másika, mi van még a tehát ilyen, hogy apa, gyereket fog, és arra is küld egy ilyen pipát. És tudod, mi a durva, hogy az én apám szegény megmondok, hogy pont ilyen volt.
1: Ugye?
2: Pont ez sem. Tehát megírta neki valamit hosszan, hogy most nem tudom, megyünk ki valamit forgatni, akkor jövünk vissza, akkor azt meg kell csinálnom, akkor azt nem tudom, és mikor érek, akkor visszaküld egy pipát.
1: Igen.
2: Vagy képzeld, nem tudom, mi történt az úton, valami, de visszaküld egy pipát.
1: Igen, hát abszolút, hát figyelj különben, ez egy ilyen dolog, én is gondolkoztam, hogy majd nagyon ráérek, megpróbálom megnézni különben, hogy telefonon keresztül valahogy meg lehet-e változtatni ezt a pipát, hogy ne pipa legyen már tényleg.
2: Ja, nem tudom, lehet.
1: Szívecske, vagy valami már, hát ez így nem jó. Mert
2: igen, pont egy dühös arc, vagy valami.
1: Szóltak a nővéreimmel, beszélgettem pont múltkor, és mondta nekik, hogy emberek, hát mikor írok nektek valamit, ne pipázgassatok, hát mondom, ez mennyire boomer, már mondom, hogy nem szabad.
2: Igen.
1: És akkor mondták, hogy ez gáz, hát mondom, eléggé.
2: Igen.
1: Mondom, ezt többet már nem szabad csinálni, mondom, ez mindig megvannak a trendek, mondom, szívecskézni kell.
2: Mindig megvannak a trendek.
1: Szívecskézni kell, mondom, nekünk már nem kell foglalkozni azzal, hogy milyen színű a szív, tehát nekünk abban nem kell belemenni, az hagyjuk meg a nagyon fiataloknak.
2: Durva, én múltkor valakinek küldtem, itt volt egy gyakornok lány.
1: Igen.
2: Nem múltkor, hát egy éve, több mint egy éve. És akkor én leírtam neki valamiket, hogy akkor holnap reggel 9-re jössz, lent a portán kell szólni, hogy ki vagy, és akkor visszaküldött egy fehér szívet.
1: Igen.
2: És aztán volt egy ilyen műsorotok, vagy azt hiszem, te meg az Oli vagy valaki.
1: Ez mit jelent?
2: Igen, és az kiderült, hogy ez ilyen barátság.
1: Igen.
2: Az a barátság, hát jó, én ezen nem gondolkodtam el. Az első, ami eszembe jutott, hogy ez ilyen, mint hogyha valami gyász lenne. Vagy
1: gyász.
2: Hogy a fehér az nekem mindig egy ilyen gyász jelentőségű történet.
1: Nekem ez azért, gondolom, kettő közé ragadtunk be igazából, sehogy se.
2: Ja, ezeket már nem
1: amikor,
2: tudjuk,
1: amikor valaki pipát küld,
2: aha,
1: akkor az olyan, tudod, hogy hát ez kicsit, kicsit öreges már, tudod.
2: Valami,
1: és nekem is ilyen feelingem volt, amikor tényleg ilyen gyakornoknak én is, és lány, ugye, és akkor küldök neki valami szöveget én is, nyilván ilyen munkával kapcsolatosan semmi, nyilván extra, és akkor visszaküldi fehér szívet, akkor nekem meg az a reakció, nekem nem az a reakció, hogy gyász, hanem nekem az a reakció, hogy jó van már, hát nem akartam én semmit, de most nem küldj nekem fehér szívet.
2: Ja, igen, barátság,
1: tudod,
2: jó, de érted, én is akartam, hát én is úgy írtam vissza, én is úgy írtam neki egy gyakorlati információkat a gyakorlati idejével kapcsolatban, érted, tehát hogy semmilyen, nem küldtem ilyen ezért kacsintókat, meg így, várunk bébi, vagy
1: várunk szépség, az ilyen öreges, tudod,
2: igen, tündérkém, gyere, várunk lett a bejáratnak.
1: Ja, Istenem.
2: Élvezni fogod.
1: Igen, az majd lemegyek érte.
2: Rizsorsz ilyen dubákat. Semmi ilyesmi nem volt, de azért ő úgy érzi, hogy azért, jó, itt nem azt írta vissza, hogy van barátom.
1: Vagy tudod,
2: jó,
1: van
2: nem
1: barátom. Majd nem indirekt, tudom, majd oké, majd találkozunk, nem, majd a barátom bevisz dolgozni.
2: Igen, a barátommal. Én voltam már, hogy képzeld el randin életemben. Hát nem most.
1: Igen.
2: Mondanom sem kell, hogy nem most volt, de valamikor. Hát, 2010-es évek elején.
1: Na.
2: Elmentem. Nagyon szimpatikus volt egy lány, mitől beszélgettünk, még máshol dolgoztam, ott dolgozott, igazából még nem is magyar volt, de úgy tök jókat eldumáltunk, mit tudom én, és akkor elhívtam randizni, ez a Cafe Preacher nevű, mondom, találkozunk. és így persze, ú, és én lelkes volt, meg így, yeah, meg tudod, hogy megy, meg 55-ször rám írt aznap, hogy akkor hol, és
1: jó, láttam, ebből mi lesz.
2: És az lett a vége, hogy így leültünk kávézni, így nagyon megöljön, puszi, puszi, tudod, ezért beszélgetünk. Erre így bevág egy ilyet, hogy annyi, azt mondja, annyit gondolkodott azon, hogy mit vegyen fel otthon, hogy végül már mondta neki a barátja,
1: hogy
2: ugyan, hát ami a kedvenced, azt vett fel, az biztos tetszeni fog neki.
1: Jó.
2: És akkor én néztem rá.
1: Ja, hármas buliba hívtam?
2: Nem, hanem így néztem rá, hogy most mi van. És akkor már barátom is így mondta, hogy így, jaj, azt mondja, ne parázz már ezen ennyit, hát mit vegyél fel valami. És akkor úgy ment a beszélgetés, és akkor megkérdeztem, hogy mondom, neked van barát, és mondja, hogy ja, van, hogy együtt él valakivel, mert nem tudom, 10 éve. Vagy valami nagy számot.
1: És akkor mire vett ki a játék?
2: És akkor tudod, én meg úgy mondom, ja, mondom, várj, mondom. Nem ment itt ki semmire a játék. Itt arra ment ki a játék, hogy hát nyilván ilyen barátként jött el kávé. Csak valahogy az egész kommunikáció az olyan szinten ment félre.
1: Jó.
2: És akkor tudod, én amikor ő ezt kimondta, ezt a barátot, akkor én hátulját, és akkor jó, akkor haverok. És akkor tényleg normális, hogy elhülyéskedtünk, semmi.
1: Ja, igen?
2: Nem mentek át ilyen határok, meg semmi. És akkor elment haza, és aztán így írt egy ilyen üzenetet, hogy hát ő, hogy akkor ő remél, hogy akkor még találkozunk, vagy más. És akkor jött abban még az időszak volt, amikor az volt a divat, hogy csörgeted a másikat.
1: Tényleg.
2: Tudod, emlékszel arra? És ő így engem így állandóan csörget. És akkor így tudom, hogy beszéltem egy barátommal, és mondja, hogy hát ez figyelsz, hogy tisztázz level, hogy most akkor itt mi történik.
1: És letisztáztad?
2: És akkor így ráírtam egy üzenetet, hogy hát mondom, nézd, mondom, az én intencióim, vagy az én
1: szándékaim,
2: azok így más, mondom, ezek szerint így mások voltak. És akkor visszaírt, hogy ja, hogy a barátom miatt ideges, mondom, ja, az miatt ne idegeskedj.
1: Na, gondoltam.
2: Mondom.
1: Gondoltam, hogy azért mondom, hogy valami...
2: De nekem ez annyira fucked up volt, most bocsánat, hogy így nem tudom, tehát nem ez volt a lényeg. Vagy érted, tehát, hogy az egésznek nem ez volt az alap.
1: De most képzeld, de azért mondom,
2: de... De hogy így... Hogy azt mondja, az miatt így ne ideges. Hát nem mondom, akkor most elmélkoznak, hogy ő főzi a kávét.
1: Hát vagy amúgy.
2: Tudod, ezek ilyen...
1: Azt a rohadt életben.
2: Nagyon durva egyébként.
1: De képzeld, hogy amúgy látod, hogy ez az új világ most már...
2: Nem a csaj azóta egyébként kiment külföldre. Hát valahol egy hotelben dolgozik, vagy takarít. És a barátjával együtt. Tehát látom Facebookon. És a mai napig ilyen nagy szerelem, meg tudod.
1: Hát jó van, de látod, ez ilyen open hát kapcsolat. Jó, de ezek szerint...
2: Nehezen tudtam ezt az open dolgot elképzelni, így húzza a csaj volt, nem hát 21 igen, akkor... éves, vagy 22, nem tudom, tehát, hogy valahogy nekem ez annyira...
1: Még csak akkor.
2: Igen. Még csak akkor.
1: Még csak akkor. Ó, ja. Hát most így abszolút nevek nélkül, de most figyeld ezt! Első kézből tudok egy ilyen sztorit.
2: Dénes ír nekünk Gunarasról. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Szóval, a következő van, de hát most figyeld ezt a logikát, ha már ilyen kombinációkról beszélgetünk, összejön a fickó a nővel, ugye teljesen oké, mit tudom én erre-arra, hát kiderül, hogy a nőnek amúgy van férje. Ja? Azt mondja, de várja, neked van férjed?
2: Aha.
1: Hát igen, van, de már nem vagyunk annyira jóba, csak úgy egy házban lakunk, még technikai okok miatt.
2: Jó, hát ilyen is van.
1: Hát jó, oké, jó, tuti, ez biztos? Biztos.
2: Aha.
1: Mit csinálsz? Elhiszed talán? Belemész? Tetszik igen. A lány? Nem tudod? Igen. Talán? Kicsit hülye érzés hazavinni, úgyhogy otthon van a férje, de hát akkor most csak nem baj, ugye? Hát látja, hogy te viszed erre-arra.
2: Hát lehet, hogy a fickó is így éli az életét.
1: És hogy tudod, de múlik az idő, és akkor majd megoldom, de hát hogy valahogy úgy múlt az idő, aztán úgy nem oldotta meg valami, és akkor mondta...
2: Sőt, gyereket vállalta.
1: És akkor mondta a fickó, hogy hát jóval lehet, hogy akkor mit tudom én. Akkor egy, nem tudom, elmúlt pár év, hát úgy képzeld el, és akkor mondta, hogy hát jó van, akkor talán ezt hagyjuk, akkor hát most, de nekem ez fura. Tehát, hogy ennyi idő alatt tudod, nem oldódott meg, akkor... És akkor mondta, hogy jó van, igen, és figyelj, jön a csavar.
2: Na?
1: Ezt a fickót, aki úgy mondta, hogy akkor inkább kilép, ez csak csörög a telefon. Haló? Azt mondja, igen, én ez meg ez vagyok, azt mondja, igen. Azt mondja, hogy te ezzel meg ezzel a nővel jártál? Azt mondja, igen.
2: Igen.
1: Akkor azt üljünk rá beszélgetni.
2: Hiha.
1: Jézusom, most érted ilyen, akkor mit csinálsz? Te elmenni? Beszélget? Azt se tudod, hogy ki az, csak valaki fölhívott?
2: Hát nyilvános helyen igen.
1: Hát nyilvános helyen.
2: Ja.
1: És akkor elment egy nyilvános helyre, és akkor azt mondta, hogy csak azért, mert akkor dumálnak, hogy baj van, mert hogy akkor ezek szerint kiderült, hogy Igen, a férje az játékban van.
2: Aha.
1: Meg ez a fickó ugye játékban van, és aki hívta, kiderült, ő a harmadik, és ő most jött rá, hogy hányan vannak akkor itt játékban.
2: Ja, így én is jártam. Ja,
1: te is jártál így?
2: Persze.
1: Mi a fa...
2: Gyerekek, tudod, hogy én...
1: 13, mi történik?
2: Tudod, hogy jártam egyszer? Hogy? Már panonos voltam, és így szingli.
1: Na.
2: És egy ilyen régi új ismerősömmel, akit már régen is ismertem, azzal így felvettük a kapcsolatot, menjünk el, ígyunk meg valamit. Elmentünk meginni valamit, az így tök jó volt, megbeszéltük, hogy elmegyünk még meginni valamit, akkor azért, mondom, 4 nappal később elmentünk megint, akkor pont jöttem ide műsort vezetni.
1: Na.
2: Az Olival. A Sánta Zolival.
1: Nagyon kíváncsi,
2: hát mondtam én neki aznap, hogy akkor mit tudom én, nekem 8-ra be kell jönnöm a panomba, mert indul a műsor. Jó, akkor elmentünk.
1: Ja, műsor,
2: tök, igen. Akkor tök jó volt a hangulat, beszélgettünk, azt hiszem pizzáztunk, akkor megyünk, végig ilyen volt, hogy nagyon szeretem hallgatni, a műsor, tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon, akkor jöttünk a panon felé, azt mondja, menjünk már be egy cipőboltba, segíj, mert ő tudja, hogy neki milyen nagyon jobb szép érzéke van, válasszunk egy, ő szeretne venni valami cipőt, hogy mondjam rá, hogy tőlem függ, hogy ő ezt megvegye el, vagy ne, hogy én mit mondok. Na. Bementünk, megnéztük, hát mondom, nagyon szép, hát akkor ezt megfogja, mert akkor félretetette, akkor, és akkor eljöttünk ide a cégig, itt ezért volt puszi, és akkor én bejöttem, és így elkezdjük az Olival vezetni a műsort, és így 8 óra 5 perc, akkor csörög a telefonom,
1: igen.
2: Ő hív. És pont zene volt, és így fölveszem, mondom, háló, mondom, mi újság, tovább azt mondom, amit elfelejtett. És így azzal kezdi a telefonbeszélgetést, hogy szia, Nai, most fejeztem, hol találkozunk?
1: Aha.
2: És mondom, hogy hát mondom, én műsoron vagyok, mondom, hát tudod, hogy 8, és akkor, jaj, azt mondja, ne haragudj, nem téged akartalak hívni. Nem téged. És akkor úgy lehetett. És akkor ezért mondom, hogy elkezdtem úgy gondolkodni, mondom, várjál, mondom, itt volt egy ilyen időbeosztás, hogy akkor...
1: Igen?
2: És mondom, hát de mondom, nem, mondom, ez mondom, biztos csak, hogy véletlen, mondom, biztos, hogy barátnőjében. De azért volt gyanús, mert mondta, hogy utána most már annyira fáradt, hogy megy haza, mert álmos, érted?
1: Na, igen,
2: ez volt itt, ami elárulta. Igen, most már jönnek vissza a részletek. És aztán lett egy kép, egy ilyen sztárás kép, ami felkerült a Subotica.com, hogy miatt ülünk, ülünk ott egy itallal, és így most ennyi.
1: De oda simán oda jöttek az arcotokba fotózni?
2: Igen, hát a szokásos ilyen esti fotózós.
1: Ja, de te nem gondoltál semmit, ugye? Nem tudtál semmit.
2: És rám írt egy vadidegen szivar, hogy miért kávézolt az én barátnőmmel. Volt egy, és rám írt egy ilyen Facebook üzenetet,
1: igen,
2: valaki.
1: De nem ismerted,
2: nem
1: abszolút.
2: Ismerte. Életemben nem láttam soha ezt a csávót, és rám írt, és akkor én így írtam ennek a csajnak, hogy mondom, akkor most ezt így magyarázd le, hogy itt mi történik. És akkor, jaj, hát ez semmi, ez egy hülye, nem tudom. És így tudom, hogy annyi red flag volt így egy napon belül, de tényleg ilyen csőstül, és így totál rosszul csinálta, totál rosszul. És akkor utána én így mondtam neki, hogy mondom, fiam, nekem ez nagyon fura ez az egész, és akkor mai napig így nem köszön, meg így leblokkolt, meg itt.
1: Mérges ez miatt.
2: Igen.
1: Milyen jó cuccokba keverezte időként.
2: Ez régen van, ez még nagyon régen
1: az, volt. Ettől már csak az a jobb, amikor azt még az egyik jó barátunk mesélt, akivel régen vezettünk műsort, hogy most olyan időszak van, hogy még nincs autód. Meg olyan időszak
2: hát
1: van,
2: amikor... volt sokáig olyan
1: időszak. Meg olyan időszak van, hogy chat van még csak.
2: Igen.
1: Tudod?
2: Igen.
1: És emlékszel, hogy volt egy fantasztikus dolog, csak most ez már így elfelejtik manapság, a vakrandi. Uh-huh. Neked megvan a vakrandi?
2: Ne, én nem jártam ilyenre. Nem vettem részt vakrandi.
1: Mert tudod, ma már látod a másikat, mert lecsekolod Facebookon.
2: Mindig azt hittem, hogy vakokkal kell randizni.
1: És azt mondja, hogy annyira beindult, mármint olyan
2: szempontból... Nem, mint a bajom lenne a vakokkal, szóval nem, hogy valaki félreértse.
1: Nem, hát itt vagyunk az egyesület mellett.
2: Igen.
1: És a lényeg az, hogy ő akkor elkezdett csetelni egy lányjal, és így tudod, abban az időben voltak ilyen jelek. Hát miről ismered meg a másikat, tudod, és akkor mindig voltak valami jelek, nem tudom, rózsa van, nem tudom, betűzve ide, még most a hülyeséget mondtam, de szóval valami jel van, ugye? És zentáig ment.
2: Aha.
1: Zentáig. Busszal. Ennek egy szépséghibája van.
2: Na mi?
1: Hogy megérkezett a helyszínre, bement a kávézóba,
2: és?
1: Meglátta a lányt, látta, hogy neki nem, hogy nem, nem rájött, hogy neki nem, hogy nem tetszik ez a lány, hanem ez nagyon, nagyon,
2: fenékkel ment ki.
1: Nagyon rossz lesz, nem? hanem azt mondta, hogy gyorsan megnézte, hogy amúgy, várja, mikor van neki busz visszafelé? 2 óra múlva.
3: Úristen.
1: Hát akkor már beszélgessük egyet.
3: És elvette a feleségük.
1: Nem, semmi. Van. Semmi, és akkor beszélgettek ott 2 órát, azt mondja, hogy erőt tettve, és akkor azt utána elment haza busza, és mondta, hogy ő többet ide nem jön. Mármint, hogy nekem volt találkozni.
3: Nekem volt még olyan is, hogy valakivel elmentem randizni, és beszélgetünk, és de vele, tehát én egy béketűrő, egy birkatürelmű, egy végtelenül jóindulatú, szép lelkű ember vagyok, és akkor leültünk, és 1 óra alatt tudott úgy szni fel, igen, hogy így ültem ott, tehát olyanokat mondott, de apám olyanokat mondott.
1: Nem tudod ezt visszahozni, ugye lehetetlen kb.
3: Hát tudod, most egy hangulatot tudom neked visszahozni.
1: Igen.
3: És akkor átjött, és mondtam neki, hogy ha még egyszer átjössz, akkor pofán verlek ám a lapáta. Hát nem is jött többet. És kimentem a csirkéket megetetni ott, és az egyik csirke az úgy belém csípett, megverúgtam, menj az anyádba, minden itt. És egy ilyet hallgattam, 1 órán keresztül hallgattad ezt. És mondom, én megőrülök. És így írtam az egyik barátomnak, mondom, hogy hívjál fel, és mondta, hogy valami baj van. És felhívott. Mert, és mondom, Jézus Isten, mondom, ne haragudj, mondom, el kell, mert itt valami baj van. Mondom, hát majd pótolj. És így leléptem. Egyetlen egyszer csináltam ilyet. De igaz, olyan volt, hogy tudod, én így ültem, és így éreztem, hogy a nyál úgy rám repült, tudod, úgy...
1: ahogy beszélt,
3: és így néz, és így hallgattam ezt a végtelen prosztóságot, érted? És mondom, én ezt képtelen vagyok elviselni. Képtelen. És tényleg Isten bocsássa meg, tehát így nagyon régen volt ez, szerintem, hát még talán 20 pár éves lehettem, nem tudom, de így szentséges jó Isten. A mai napig így bennem van.
1: Na jó, hát ez komoly.
3: Volt egy ilyen is. Olyan is volt. Még Szegeden. Szegeden az ilyen chatből indult, és akkor elmentünk meginni valamit. És úgy, de biztosan úgy jött. Az egyébként egy részben tragikomédia volt az egész. Mert így beszélgetünk, és valami politikai kérdése volt. Ja, és akkor én mondtam rá egy választ, és mondta, hogy na jó, hát akkor örülök, hogy együtt gondolkodunk. Én is így gondolkodom.
1: Igen.
3: És akkor hova megyünk majd, nem tudom, fürödni, hova megyünk majd. És ő már ilyen kész tényként kezelt, ami összejövetelünket.
1: Aha, jó.
3: És volt egy kellemetlen pillanat, de ez is ilyen végül is vakrandi volt, mert akkor találkoztunk először. És nekem így nem jött be. És csörgött a telefonja, és így felvett, azt mondja, apám a kórházból.
1: Na?
3: Mondom, jó, oké, hát mondom.
1: Biztos orvos.
3: Igen, valaminek ilyesült nekem is eszembe, de nem. És akkor, hogy apa, igen, szia, jól vagy? Azt bevetted a gyógyszereid, mindened van. És akkor, igen, itt vagyok vele, itt vagyok. Igen, már megbeszéltük a következőt. Itt vagy, és az egész, és nézek rá.
1: Az creepy.
3: Hú, mondom.
1: Ez creepy volt.
3: Igen, majd mesélek, apa, utána. Majd mesélek. Most tegyük le a kagylót, nem? Beszélgetünk itt van. És akkor tudod, ilyen desperate, tudod, ez az ilyen desperation, tudod, ez a kilátás. És akkor tudod, én mondom, Mondom, most ez miért kell? Tehát, hogy ez ilyen, és még, hogy az apja tudja, vagy érted? Tehát, hogy ez egész nagyon fura volt. És ugye én koleszos voltam, ő meg helyi lakos, és felajánlott, hogy autóval engem elvisz.
1: Mint hova?
3: Hát haza, vissza a koleszba.
1: Ja, hát, okay.
3: Hát mondom, jó, és akkor így megálltunk a benzinkútnál, akkor bement, akkor kérdezte, hogy te akarod fizetni a benzint, vagy én?
1: Na nem áll.
3: És akkor így ránéztem, mondom, várj. Hát mondom, szeretnéd, mondom, így beszélni. Most mit válaszolsz egy ilyen kérdésre? Tehát ez egész volt 2 kilométer, érted? Most mit fizessen? És akkor hát csak vicceltem. És akkor bement, és akkor kihozott nekem, vett egy ilyen, tudod, vannak azok a hippók, azok a csoki, kinder hippó, az a vízilovak. És abból volt egy valami extra nagy. És ő egy olyat így megvett, és így odaadta. És az is olyan creepy volt, hogy most mi veszel egy ilyen vízilovat? Miért vettél egy mit, hogy... szeret csokit.
1: Ha vagy semmi.
3: És végül is aranyos volt, meg szerintem nem akart ő rosszat, csak annyira fura volt maga az egész szituáció, meg ő így belekevert az egész egy ilyen nagyon fura helyzetbe, hogy akkor végül én így hagytam a francba. Nem tudom.
1: Igen, ez érdekes. De ez a vásárlással kapcsolatban, Zoli, hogy neked nincs egy ilyen élményed, hogy nekem volt egy erős trippem, rájöttem, hogy ez kamu, vagyis az én részemről ez egy kamu, tehát egy feleslegesen idegeskedtem ezzel. Nekem olyan volt, hogy mondjuk elmegyünk egy randira valakivel, és nyilván hát ugye kifizetted a cechet, ugye férfi, őnek illik.
2: Aha.
1: Elmész még egy randira, és akkor, vagy akár a harmadikra, és akkor a nő azt mondja, hogy ne, most én fizetek. Akkor nekem automatikusan az volt az élményem, hogy aha, jó, akkor ez nem érdekes. De ez annak a jele,
2: igen,
1: hogy nem vagy érdekelt a játékból, úgyhogy inkább kifizeti ő, és akkor menjetek is te hírével. Na most rájöttem persze, hogy ez nem igaz, mert hogy ez nem, csak egyszerűen vannak olyan lányok, akik úgy érzik, hogy azért nem
2: kell
1: a másik fizesse. De én meg voltam győződve, hogy
2: van ez a fajta.
1: Rontottam el így potenciális lehetőséget. Nem tudom, te mentél bele ilyesmibe? Vagy volt ilyen tripped? Vagy soha?
2: Ilyen fizetés-megosztásos dolog?
1: Nem, fizetés-megosztás, hanem úgy, hogy olyan érzése van, hogy hú, ja, ma ő akar fizetni, hát akkor ez a jel, hogy akkor ez.
2: Ja, volt. Igen,
1: de közben meg nem, csak hát...
2: Igen, ez az ilyen barátkozós, igen, amikor kijelentető. Na most jó, így eljövünk, így kávéz, de így én fizet, vagy így megoszt. Érted, amikor így kezdte, és akkor tudtam, hogy jól mondom, akkor ez nem erről szól.
1: Na és de neked ez jogos volt olyankor mindig?
2: Hát nézd, jogo volt, amikor úgy kevésbé éreztem jogosnak, úgy kicsit úgy éreztem, hogy olyan jeleket küldött, amíg nem erre engedtek következtetni, de aztán úgy voltam vele, hogy én nem erőltetek ilyen dolgokat. Tehát ugye én nem voltam az a típus, aki így tudod, így rohant után. Nem, hát hogyha nem voltam szimpi, akkor hagytam a francba, szóval ennyi. Tehát, ugye, de voltak ilyen, tehát voltak ilyen jó jelenetek.
1: Így az egyik hallgató azt, hogy nálunk ez miatt majdnem veszekedés van, hogy ki fizet.
2: Ja, igen, hát jó. Hát ha ez okozza a legnagyobb veszekedést, akkor jók vagytok, nem? Akkor ez még jó.
1: Szerintem igen, abszolút. Nem, azt egy idő után rájöttem, hogy ez részemről egy hülye trip volt, de hát nem, tényleg egyszerűen az van, hogy van, aki ezt nagyon élvezi, és tényleg mindig engedi, hogy mindent fizes, meg van, aki azt mondja, hogy nem.
2: Persze, hát itt két fajta van, kettő fajta van.
1: Csak ezt fel kellett fognom, mert ugye alapvetően mindig olyan érdekes, hogy alapvetően ez...
2: Vannak olyan férfiak is, akinek mindig fizetni kell, tehát hogy a nők fizetnek mindent.
1: Igen. Van olyan is. Olyan kell, de azt akkor úgy hívják, hogy sugar mommy-t van, nem?
2: Van.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannó reggeli. Pannó reggeli, FM 91,5 MHz.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Jaj, milyen jó dolgot találtak ki Budapesten. Igaz, hogy csak egy napig lesz érvényben. Június 9-én lehet rendelni zenélő taxit. Ez egy olyan taxi lesz, igazából egy kis busz, ami Budapest területén szállítja az utasokat. 4 gitáros énekes játszik felváltva saját szerzeményeket és feldolgozásokat. És délután 2 és este 8 között járja az utcákat, és olyan zenéket játszanak,
3: hogy becsináltok.
2: Vagy olyan zenekarok vagy zenészek játszanak, akik az elmúlt években szólóban vagy zenekarral valamelyik füles bagoly tehetség kutató döntőibe jutottak. Nem tudom, mi az a füles bagoly tehetség kutató.
3: Mennyi szó? De mi van?
2: De nagyon jó. Na, és igazából bárki utazhat.
3: Elment az óránk. Az normális? Áron van egyébként?
2: Nem működik az óránk.
3: És ilyen fújra... Jó, itt valami motor megy, nincs, hogy milyen hangok jönnek. Azt hittem, hogy a tripodok szálltak alá az égből.
2: Mindjárt jön majd egy moncsics, aki ráttámad.
3: Ilyen óriás. Fűkapaszkodik a Városháza tornyára. Átöleli.
2: Mersének van most egy ilyen lajhár, amit kapott ajándékba. Egy akkora lajhár, hogy nagyjából a mellkasomig ér. És egyik este, amikor ment aludni, mondta, hogy anya, feküdj be ide hozzám, befeküdtem hozzá, és azt mondja, kérem a nagy lajhárat. És elkezdtem keresni a nagy lajhárt, és egyszer csak láttam, hogy így a takaró alul kilátszik az egyik keze a lajhárnak. És tudod, jaj, mondom, itt a lajhár, és így hozzáértem, és elkapott valami pánik, hogy atya úristen, most én milyen lényt fogok kihúzni a takaró alól, igen. És így húzom, és bajon. még mindig nem jött ki az egész lajhár. Olyan igen, óriási.
3: Zavarba ejtő.
2: És egy kicsit olyan undorító volt, de amúgy tök aranyos.
3: Valami.
2: Csak, na mindegy, az a, térjünk vissza.
3: És ilyen bűrös keze van, mint hagyjuk a Boncsicsinek.
2: Hagyjuk a fóbiáinkat. Térjünk vissza a taxi témára.
3: Nekem nem küldted el a témát egyébként, kicsit vakon repülök. De amúgy jó, a de füles bagoly azt meg, ezt ugyanazt a cikket küldted el, mint a korábban. Úgyhogy gondolod, akkor én belefűzhetem itt a rakétavászókát.
2: Bocsánat.
3: Zenélő.
2: És megint ugyanaz küldi. Mi van ez a laptoppal? Itt minden leáll.
3: Na, jöhet még egyszer. Hát 3 igaz. A magyari, 1 a ráadás.
2: De figyeld. Hát nem igaz.
3: Jó a műsor, gyerekek.
2: És nem akarja
3: írjátok, ezt hogy tetszik a műsor, nulla.
2: Bedobni. Megint a retro
3: na, mi a
2: eszközöket. Zenélő taxi.
3: Ennyi. Élő zene szól a taxiban, ez az?
2: Olyan taxit rendelhetsz Budapesten, amiben élőben gitároznak, énekelnek, ez a címe.
3: Jó van.
2: És igazából bárki utazhat ezzel, az is, aki egy buliba igyekszik, az is, aki a nagyját viszi a piacra, vagy a házi kedvencét az orvoshoz. Ez tök jó kezdeményezés. Egyébként kár, hogy csak június 9-én lesz erre lehetőség. Én már ezt tovább gondoltam. Szabadkán, majd Dobárdán Robival együtt fogunk működni, és a kontrabajándó
3: zenekar
2: fog.
3: Hát, mikor nekem menni, ülni a taxiba, és zenélni boldog találnak. Ahelyett egy kicsit mondjuk, nem tudom, akkor, hogyha már annyira ráérnek, akkor így pihennék. Tehát, hogy nem, akkor megyek és zenélek egy taxiba, de tényleg, alig várom. Fölállítjuk a dobokat, valami kombi van, gyere. Kell a hely, hangos lesz. El is képzeltem, mindjárt vizualizáltam az átlag embert, tudod, a hétköznapokban, vagy rettenetesen gondtárát rülve, és akkor ott így zenélek így a fejét, hogy ilyen ferdi kell tartani a fejét, mert ott van a gitárnak a nyaka. A másik meg, hogy tudod, részegen a, nem tudom, a bulizó fiatalokat viszik, és akkor azok meg kérnek dalokat, nem akarnak kiszállni, tudod, igen, és akkor pénz, maksis, tudod, izé, megy a harmonikának az 50 eurós, tudod. Kis redőibe.
2: Igen, de ti majd ilyen azért kell ezt csinálnod, mert én ezt most így kitaláltam. És így tök jó.
3: Milyen jó ötlet.
2: És a fiatalok azok majd biztos ilyeneket kérnék, tudod, így játszanátok ti ezeket az etnódalokat, meg minden.
3: Jaj, begöltsük az arcot.
2: Fájdult a fejjel gondolatban. És akkor ők meg így kérnék az ilyen csajok, hogy nem tudom, játszatok Taylor Swiftet.
3: Kell,
2: meg nem
3: igen.
2: Tudom, akkor lennének ilyen bácsik, akik így jönnének valahonnan, és akkor így ilyen tambura dalokat Dávid, kérnének.
3: Dávid írt. Dávid, hallgatsz minket? De
2: Dávid
3: ezzel kapcsolatban.
2: Tudik, hogy benne lenne ebben egyébként.
3: Dávid, hallgatsz minket? A nagyhegyesi Dávidnak muszáj, tehát ő ugye, ha kell, ha nem, kategória. De nem, a Szűcs Dávidra gondolok, egyébként bemondom a nevét, mert volt már többször nálunk vendég, ugye zenész kolléga, és ugye hát ő is érintett ebben a történetben, hogyha ezt így szeretnéd, hogy akkor a...
2: Szeretném, akarom. Dobálna a Robi taxival.
3: Robi, javasolnám, hogy a bőgőt hozza akkor.
2: Igen.
3: Tehát a bőgő
2: hát
3: annak a közért.
2: Tettő, tudod, van ilyen...
3: Panoráma Croft, kikönnyítni.
2: Ott kifér a bőgő. Na. Dávid beül az anyósülésre, a bőgőjével, te a csomagtartóba, nyitva lesz a csomagtartó, és kifelé fogsz nézni, öletben lesznek a dobok. Nem kell vinned a nagy dobfelszerelést, hanem elég ezeket a... Mit tudom, milyeid vannak, az a sokkal
3: sok hangszer,
2: így ott van a házban.
3: Ilyen aranyosan mutogattad, ilyen kis kezeddel.
2: Igen.
3: Azok. Azt tudom hozni.
2: Szóval a Miki hátul harmonikázik, de ő biztos mérges lesz, mert nem fog túl sok pénzt kapni. Na, mit mond a Dávid erre?
3: Nem erről beszél, nem, szerintem nem a műsort hallgatja, csak kérdezte, hogy dolgozom-e, mert írja, ezt tudtuk osztani egymással egyébként az ilyen, az élet akadályait, rugásait, amik így érnek minket nap, mint nap, teljesen random szituációkkal kapcsolatban, úgyhogy az ember az igyekszik tudod egyről kettőre jutni, és mindig az az élményet, hogy egyet előre, kettőt hátra.
2: Mindegy, akkor ne olvasd be, hogy őt éppen milyen rugás.
3: Nem, azt nem fogom beolvasni. Én azt hiszem, hogy hallgatja a műsort, és akkor azért csatlakozik be a témába.
2: Ér neki, hogy hallgassa, mert épp róla beszélünk. Épp egy új projektet talált ki, a legújabb menedzseretek, Lajko Anett.
3: Igen.
2: Én kitaláltam ezt nektek.
3: Eddig jól haladunk.
2: Nem fake taxi lenne, hanem trubadúr taxi. Trubadúr taxi, anyám, de jó.
3: Mi egyszer részei voltunk egy ilyen projektnek, zeléltünk egyszer a zombori vasútállomáson. Mi ott voltunk.
2: Villamoson? Honnan jönnek most a villamos?
3: Trubadúrok. Vándor zenészek.
2: A szürke sinón.
3: Azon is zenéltek, igen, azon érkeztek, és amikor megérkeztek és szálltak le az utasok, akkor mi vártuk őket a vasútállomáson. Nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen flashmob jelleg egyébként, az emberek nem tudtak erről, nem számítottak rá, nem volt ez úgy bereklámozva, ez volt a lényeg, hogy random fölbukkannak zenészek, zenekarok, és akkor ott elkezdtünk muzsikálni, és nagyon vicces volt, mert ilyen hétköznapi életet élő, éppen aktuális járatra váró emberek ott itt nézték, akkor elkezdtek videózni, tök jó volt igazából a hangulat.
2: Jaj, nagyon jók ezek. Mi most Pestre mentünk koncertre, volt ugye a Sean Paul, meg az Ina, és akkor ott a Budapest Park előtti aluljáróban ott volt egy fickó, aki odavitt egy ilyen szintit, meg ilyen valami mixpultot, volt nála egy mikrofon, meg ilyen fények is voltak. Tudod, és lemenjünk az aluljáróba, és akkor így jön a tömeg, tehát megy le a tömeg, akik ugye mennek a koncertre, és akkor fickó így ó, jó hangolódást a ma esti koncerthez, és akkor nem tudom, ott óbigatott a mikrofonba, közben ott engedte a zenét, meg ott valami szintizett, egyébként tök jó volt, tehát nem ilyen trash, hát maga a helyszín az olyan trash volt, meg azok a fények is kicsit olyan, mit tudom én, de ez is tök jó, mindenki úgy megörült neki. Ő volt az előzenekara. Na, hát ez jó, ez egy jó ötlet.
3: Jó, megcsináljuk. Valami volt még a fejemben. Ja igen, ez ilyen alapvető, ilyen zenészes megnyilvánulások.
2: Vagy ilyen, a kis furujáidat, és akkor ott ilyen csücsücsücsücsü. Olyan aranyos lenni, hát nem igaz. Hát egész nap én utaznék abban a taxiban. Mennék mindenhova.
3: Amit ti nem láthattatok, ugye ez a dob, amit úgy tudsz bemutatni, Anett aspektusából nézve, hogy a két tenyered így mozgatod ilyen kis óvatosan, amíg az ujjaidat mozgatod, ezt a darbuka néven kell ismerni. Különböző véletekben létezik. Dzsembe, az a másik lehetőség, az igen. Már egy picit nagyobb. A kis aranyos cuki furuják, azok meg a moldvai kovalok különböző igen, hangolásban. Igen. Meg van népi furuja is. Erdélyi, meg ilyenek.
2: Meg van nejed, azt ha elvinni.
3: Van egy arab nejem.
2: Koncert nem lenne.
3: Hát sok hangot
2: mármint,
3: nem
2: hogy
3: hallanátok.
2: Neje, hogy nem felesége neje, hanem nej, az is egy hangszer.
3: Ez egy ősi egyiptomi hangszer. Fúvos.
2: Nagyon nehéz megszólaltatni. Hát,
3: nem lenne egy, tudod.
2: Így az lenne a koncert, hogy így Sánta ilyen hangot adnak ki így 10 percenként, hogy
3: a tokáta is fugaz, nem? Hát ugye azok a szólamok nem minden hang szólalna meg.
2: Zoli zenét már traktor utánfutón is félig lelógva.
3: Játszottunk a Fúvó zenekarra, traktor utánfutón húztak minket, meg lovasszekére is, május elsője.
2: Május elsője, ha?
3: Volt ez a szokás egy időben, nem tudom, hogy van-e
2: még. Akkor mentél az utcán?
3: Mentem reggel 6-kor már ébresztettük az embereket, május elsője.
2: Jézusom, ez fantasztikus, komolyan. Fúvó zenekar. Uh-huh. Én egyszer láttam, én nem tudtam, hogy Szabadkán ez létezik, és nagyon-nagyon régen, mikor középsul is voltam, abban az időben költöztek a szüleim Szabadkára, és ott laktunk ott az Elektrovojvodina környékén, csak a másik oldalon, Kizúr István utcában, tök mindegy, tehát ott laktunk. És emlékszem arra, hogy május 1-én felébredtem, kinéztem az ablakon, valami fura zajt hallottam, hogy mi lehet ez, és akkor mentek.
3: Igen, az divat volt, és akkor mentünk körbe a városba, Sugár út,
2: ez nagyon jó.
3: Strossmayer utca.
2: Szerintem ez ma már nincs.
3: Központ, és aztán Paricsra ki, akkor ott valameddig játszottunk, akkor utána kicsit ott így meggyorsultunk, és akkor kimentünk Paricsra, és akkor a pavilonba folytatódott a koncert.
2: És nem volt ez szomorú, hogy nem tudtam menni majálisozni? Vagy akkor délután mentél?
3: Lezajlott 10-ig.
2: Ja, 10-ig. Ja, szuper.
3: Persze, persze. Meg ez fizetős buli volt.
2: Azt írta...
3: Ha jól emlékszem.
2: Azt gondolom, akkor Norbi küldi az üzenetet, hogy nem, ez Kupuszinán volt a WhatsApp-pal.
3: Ja, az még egy régi, tényleg? Lehet, hogy ott játszottunk. Ja, igen, azért már az volt a színpad, egy traktor.
2: Annyi utánfutón zenélt már félig lelógva, hogy nem
3: tényleg,
2: is emlékszik.
3: Ja, nem is csak erre gondoltam így hirtelen. Hát ezt mindig elmondom ilyenkor, hogy az első fizetős haknyám, az is a Fúvó zenekarhoz köthető, hogy temetésre játszottunk halott indulókat.
2: Ja, hát igen,
3: 20 márkát kerestem, akkor azzal két-három ilyen dalt kellett eljátszani. Valaki igény tart az ilyesmire. És akkor
2: szép
3: mentünk.
2: Ez egyébként, kár, hogy ezek úgy kikopnak. Most nem azt mondom, hogy nyilván ez egy szomorú esemény, de hogy alapvetően igen, régen úgy jobban megadták a módját, vagy főleg, hogyha olyan személy hunyt el, aki korábban mondjuk zenekari tag volt, vagy ugyanez van mondjuk
3: én voltam olyan temetésen egyébként, nem is olyan régen, egy-két éve, ahol hegedűs játszott.
2: Uh-huh.
3: Ahhoz illő dallamokat egyébként bent.
2: Most nyilván teljesen más apropóból, de amikor valaki mondjuk házasodik és néptáncos volt, nekem az is olyan szép, hogy akkor a néptánc csoport, vagy az ő barátai beöltöznek népviseletbe. Nagyon szépek ezek a hagyományok. Tudom, az Zoli ettől kiég.
3: Nem, miért égnék ki? Nem. Egyen nyitottabb vagyok az ilyen dolgokra. Engem régen voltam ilyen türelmetlen ezekkel kapcsolatban, tényleg. De alapvetően most már
2: ilyen kedves,
3: igen, nyitok. Igen.
2: Na, békés. Hát nagyon jó. Itt van, hát remélem. Nyitott, mondom meg, ezt a taxist is össze fogjuk hozni.
3: Ezek jók, és itt akartam kitérni egyébként arra, lehet ilyeneket látni a neten, rengeteg ilyen van. Egyre rákattint a szonatok, ezzel csűstől jönnek az ilyenek, amikor ilyen flashmobok, nem tudom, óriási, nekem van egy általam nagyon-nagyon tisztelt, vagy nem tudom, szerintem az egyik legzsebiárisabb jazz trombitás a világon, James Morrisonnak hívják, tévedés ne essék, nem a dorzos James Morrisonra gondolunk, egy ausztrál trombita művész igazából, aki fantasztikus, hogy játszik, nekem az a fajta stilisztika és az a fajta hangzás, amit ő megszólaltat a hangszerén, az a letisztultság, az csodálatos, és ő szokott ilyeneket csinálni egyébként, hogy összeállnak, és így elkezdenek ilyen régi, de ez az ilyen ragtime, meg az ilyen Dixieland, meg abból az időből olyan dalamokat játszani, azzal az ízzel, ahogy az kellett, ilyen Louis Armstrongi időszak ez, mint ami 30-as évek Amerikája, és random az utcán, tudom, kiáll valaki, és elkezd így trombitálni. Aztán amondan, nem tudom, a közönségből, nem tudom, ilyen kis kapuájból kilép egy trombonos, akkor még valaki, akkor jön egy dobos, meg nem tudom, de ez mind ilyen menetelő zenekar, és a végén összeáll egy olyan projektért, és teljesen le vannak döbbenve az ember, szóval óriási az élmény. Meg hát sokan csinálják azt, hogy nem tudom, szaladgálnak ilyen hangszerekkel, és akkor oda szaladnak, tudod, zongorával a nyakukba, szintivel a nyakukba valaki, és akkor na, mit játszol, és akkor pontozzák, tudod, és kap egy ajándékot, nem tudom, és egy csomószor vannak olyan szituációk, hogy valaki tudod éppen olyanra akadnak rá, aki meg itt tök jó játszik, és új elkezdődik, és itt mindjárt megváltozik a hangulat. Ugye csomószor valószínűleg, nem tudom, ki van állítva mondjuk egy zongora, dísztárgyként, akkor valaki elkezd fantasztikusan játszani rajta. Szóval tök jó. Igazából egy picit úgy megtörik ezt a hétköznapi ürességet igazából az ilyen pillanatok. Szóval tök jó ezek az ilyen jellegű kezdeményezések. Nekem ez egy ilyen bakancslistás terv, egyébként már tervezgetjük egy ideje, egyszer talán megvalósul, hogy szeretnénk elutazni valahova zenekarostól, akár családostól, nem tudom, és akkor utcazene, megnézni, ez hogy
2: persze,
3: működik,
2: ez kicsi
3: pénzt keresel, közben jól érzed magad, pihensz, tehát hogy
2: persze, teljesen más élmény.
3: Más, így van, tehát ez nem az a válfaja ennek, akármennyire is szeret az ember zenélni, amikor egy idő után, mit tudom én, sok sok koncertet játszik, előbb-utóbb átalakul az is egyfajta munkává, nem olyan munka, mint amit a hétköznapokban végzünk, nyilvánvalóan, de alapvetően tud ilyen lenni, és ez meg úgy teljesen másról szól, ez meg csak az örömről szól szerintem, tehát azért is vonzó igazából egy ilyen elképzelés, annál is inkább, mert ugye van egy közös ismerősünk, vagy nem tudom, itt a rádióban is hallhattátok már egyébként Marcit, aki azt hiszem, nálam is volt vendég egyszer még régen a Presszóban, és pont erről beszélgettünk vele, hogy utcazenészkedett az elmúlt években, nem tudom, hogy foglalkozik-e még ezzel, de neki volt egy ilyen terve, hogy akkor így megindult, és a volt jugoszláv tagköztársaságokat kezdte körbejárni, aztán Bulgáriába is eljutott, ő mesélt egyébként arról, hogy Plovdiv, nehezen mondom ki ezeket a szavakat, mennyire fantasztikus helyet leragadt több mint fél évig, és ebből élt, hogy utcazenélt, akkor jött egy kávézó tulajdonos, hú, megtetszett neki, akkor elhívta, akkor abból tovább, akkor izé, és így teljesen így el volt, és mindig úti terv nélkül megy meg szállásfoglalás nélkül, hanem ahogy esik, úgy puffan a lapon, viszi magával a gitárját, a kis MIDI felszerelését, és játszik. És óriási egyébként, tehát tényleg elképesztő szabadság lehet-e mögött, meg nagyon tök jó érzések, tudod, amik így kibontakoznak ebben a történetben. Azért, mert megszakítod azt a normális életviteli folyamatodat, ami beránt mindenkit, és tudod, kilépsz ebből a sorból, és akkor azt mondod, hogy te most akkor ezt csinálod, és tök jó elképzelés igazából, szóval.
2: Nagyon jó.
3: Mindig vonzóak.
2: Visszatérve a villámcsődületre egyébként, ugye idén, meg hát egy kicsit a népi vonalra, idén Hajdújáráson tartják a Gyöngyösbokrétet, és ott urindult, és május 31-én lesz itt Szabadka főterén egy ilyen villámcsődület, egy flashmob, aminek az lesz a lényege, hogy ott így fölhívják az emberek figyelmét erre, hogy hú, jövő hétvégén Hajdújáráson lesz a Gyöngyösbokréte, és amikor így neki elmondták ezt az alapsztorit Hajdújáráson, akkor az ilyen tök szimpatikus volt, hogy, tehát, hogy úgy szeretnék, mint ahogy régen, nem tudom, hogy mentek a rikkancsok, és akkor elmondták, hogy na most mi újság, most ez is ez fog történni, vagy ez történt, az történt. Itt meg tudod, kimennek az utcára, és akkor most volt, hogy, tehát, hogy úgy szeretnék, mint ahogy régen, nem tudom, hogy mentek a rikkancsok, és akkor elmondták, hogy na most mi újság, most ez is ez fog történni, vagy ez történt, az történt. Itt meg tudod, kimennek az utcára, és akkor így bereklámozzák ezt az eseményt.
3: Igen.

0: 8, mindjárt, bocsánat, meg kell néznem, hogy mi a szombat, vasárnap. 6-7, igen. 6-7. Ugyanez volt Magyar Csernyén, amikor volt ott is a gyöngyös bokrit, az egész falu összefogott, millió önkéntes, szépítették a falut, nagyon jó hangulatú volt ez a hétvége, és hajdújárás, és örülök, hogy idén hajdújáráson van, várom.
1: Közel van hozzánk most, közelebb. Nekem mindig az volt az élményem ezzel a rendezvényel kapcsolatban, hogy mindig nagyon távol van valahol.
0: Mindig távol, meg nem tudom, én nagyon szeretem, hát én évekig néptáncoltam, és a gyöngyös bokrit az mindig olyan, hogy ah, gyöngyös bokrit, mindig alig bírom ki, hogy nem menjek fel a színpadra. Fölhúzom a kis viseletemet.
1: Elszavalsz valamit, elénekelsz.
0: Ne, hát táncolok, fölhúzom a gombosig sok szoknyámat, aztán.
1: Ja,
2: reklám.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: vagyunk. Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Reklám.
7: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
8: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
9: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
10: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
11: Pannon Rádió.

0: Szó. A Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 8 óra 15 perc van, és szép jó reggelt mindenkinek. Szeptember elseje van. Hogy rohan az idő, már is eltelt 9 hónap, vagy hát 8 egészen biztosan, és már beleléptünk a 9-dikbe. És lehet, hogy ma nagyon-nagyon-nagyon sok szülő örült, mert hogy elkezdődött a tanítás. Szerbiában elkezdődött az iskola, nagyon sok mém, nagyon sok videó terjengett már a napokban a közösségi oldalakon. Nyilván vicces videókra kell gondolni. A gyerekek már ennek a napnak lehet, hogy kevésbé örültek, hogy ismét vissza kell térni az iskola padba. De hát ilyen az élet. Aztán meg, hogyha már felnőttek lesznek, és majd el kell menni dolgozni, akkor meg az lesz, hogy bárcsak megint gyerek lehetnék, és inkább ülnék az iskolában, és tanulnék, mert hogy milyen szépek is voltak az egyetemista, meg középiskolás évek. Hát ez van. Bár igazából felnőtt korban is bőven lehet még tanulni, ha valaki beszeretne valamit fejezni. Nyilván ezt majd mindenki maga eldönti, de azért így jó visszakalandozni. És hát erről majd bővebben is természetesen hallhattok a mai műsorban, hogy hány diák is ült be az iskola padba, és milyen egyéb fontosabb infók vannak ezzel kapcsolatban. És ahogy említettem, szeptember elseje van, és ezen a napon egyébként ünnepeljük Szabadka városnapját is. Ezzel is bővebben foglalkozni fogunk a mai műsorban, egy picit a történelmi hátterével, illetve majd mondom a programokat, hogy mi minden várható ma, illetve holnap Szabadka főterén. Már tegnap elkezdődött tulajdonképpen a programsorozat, ugyanis már volt egy koncert itt a Korzón, a város központjában, és ha jól tudom, akkor azt még nem mosta el az eső, mert hogy volt a frissítő, egyes helyeken zivatar is, ahogy láttam a felvételeket, és nagyon sokan már azt is mondták, hogy ők felébredtek a viharra. Hát én jó ízűt aludtam, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele. Volt olyan terület, ahol nem is esett az eső, de viszont volt, ahol elég szépen, és dörgött az ég és villámlott, viszont még ez mindig nem volt elegendő, főleg ahol egy csepp sem esett. Úgyhogy a különböző oldalakon már erről lehetett tájékozódni a Facebookon, a csoportokban, hogy ki mennyire volt elégedett, és hogy bizonyos településeken hány milliméter eső esett. Nem mindenhol kecsegtetőek az adatok. Egyébként nyilván a mai naphoz is nagyon sok minden kapcsolódik. Ilyen például az, hogy 87 éve a II. Világháború emléknapja is a mai, illetve 154 éve megszületett Brühl Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endre múzsája volt, és szintén 1872-ben, azaz 154 éve Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot. Természetesen még nagyon-nagyon-nagyon sok minden kapcsolódik a mai naphoz, de így előjáróban csak így egyet, kettőt, háromat emeltem most ki. És ugye, ahogy már említettem, egészen biztosan a műsorban foglalkozni fogunk Szabadka város napjával, de lesz szó az állattenyésztésről is. Egy agrármérnök értékeli majd az idei aszálynak a súlyosságát, és latolgatjuk, hogy vajon mi várható 10-20 év múlva, mivel éri majd megfoglalkozni, de majd hallhattuk arról is, szintén a komoly témák sorát gyarapítva, hogy milyen gyermekkori traumákat tudunk tovább hozni a felnőtt életkorunkra, a párkapcsolatunkra, hogyan jelenhetnek meg ezek a traumák, ezek a sérülések a párkapcsolatainkban, és hogy a problémánk gyökere valóban gyermekkorban keresendő-e. Család- és párterapeutát fogunk megkérdezni a témában, illetve általános szakorvossal is fogunk majd értekezni, ugyanis hát tombol az allergia, pollenallergia, de hogy honnan és miből tudhatjuk, hogy ez allergiás roham, vagy allergiásak vagyunk-e valamire, vagy csak megfáztunk, és hogy hogyan lehet kezelni Úgyhogy erről is majd a hozzáértő szakember fogja elmondani a fontosabb tudnivalókat. Ezekkel biztosan tehát foglalkozunk, és hallhattok majd beszélgetéseket a mai Pannon Presszóban, de készültem egyéb érdekességekkel is, és igyekszem a minél frissebb határinfókat, közlekedési infókat elmondani, és közérdekű híreket is, hogy minél tájékozottabbak legyetek így a reggel a délelőtt folyamán, és hát természetesen az egész műsor ideje alatt ti is hozzá tudtok szólni a mai műsorhoz. Jól megszokott elérhetőségeink egyikén 0636 21 605 az SMS, Viber elérhetőségünk, és hát ugye bár a Pannon Presszó Facebook oldalán is tudtok nekünk írni üzenetet. Aki itt lesz veletek 14 óráig, az egészen biztosan, hogy Nagyhegyesi Dávid, az adásvezető technikusunk. Jó magam pedig Rúzsa Edina leszek, a műsor házigazdája és vezetője, és aki majd kérdezi a vendégeket többek között. De ti is tudtok esetleg kérdezni, ahogy már ezt jól megszokhattátok. Vágjunk bele a műsorba!

0: Batta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Műsorajánló.
12: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
13: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
14: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

8 óra 33 perc van, és közérdekű információkkal is érkeztem többek között. Ne feledjétek, hogy folytatódnak a munkálatok a Tiszta Szerbia projekt keretében Szabadkán a Szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakoztatásán, aminek következtében a Milutin Uszkokovics utca, a Jován Mikics utca kereszteződésétől az 51. hadosztály utcával való kereszteződéséig le lesz zárva a forgalom előtt. A tervek szerint a munkálatok a Jován Mikics utca kereszteződésétől indulnak, és szakaszonként folytatódnak majd, egészen szeptember 30-áig. Hogy pontosan mely szakaszokról is van szó, az megtalálható honlapunkon, a panonrtv.com-on. Illetve nagyon fontos, hogy a mai naptól kezdődően megváltozik, vagy módosul a 3-as autóbusz menetrendje Szabadkán. Erről is bővebb információ megtalálható a honlapunkon. És már vélhetően javában zajlik a szúnyogírtás a város területén. Kombinált írtásra kell gondolni, és 18 és 23 óra között kerül sor erre, amennyiben nem lesz csapadék, szél, illetve túl magas hőmérséklet. Ami pedig a rendőröket illeti, jelen pillanatban nem látnám, hogy valahol ott lennének már. Ha van bármiféle információtok, akkor írjátok meg a már jól ismert elérhetőségeink egyikére. Ami pedig a határhelyzetet illeti, a Border Watcher applikáció szerint már is a két horgosi átkelőn van várakozás, mégpedig a horgosi autópályán 30 percet meghaladó, míg a horgosi közúti átkelőn több mint 75 perc Magyarország irányába, ami pedig a visszautat illeti, nem látom, hogy torlódás lenne, bármiféle fennakadás, pár perc alatt be lehet lépni Szerbiába. Mindenkinek balesetmentes közlekedést!

0: És ahogy említettem már korábban, ugye a mai Szabadka Város Napja, és különböző programok, rendezvények lesznek, illetve már voltak is itt a város központjában, Szabadkán. És ugyebár tegnap elrajtolt az Abba Tribute Band közös nagy koncertje, és nagyon sok érdeklődőt vonzott ide a városközpontba, ez tegnap esti koncert, és ugyebár a délután folyamán már a kirakodó vásár is megtekinthető volt, a borkorzó, de természetesen, ha valaki lemaradt volna róla, akkor ma is, illetve holnap is még folytatódnak a programok, és hát meglátogatható a kirakodó vásár és a borkorzó is szintén, úgyhogy több napon át kínál kulturális, gasztronómiai és zenei programokat az idei rendezvény sorozat az érdeklődőknek. És hogy mi is lesz a mai nap folyamán? A hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják meg az ünnepi ülést. Az eseményen majd átadják Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat is. És hát ezt követően pedig az este 21 órától Dragana Mirković koncertezik majd a Szabadság téren, ezt követően pedig 23 órakor tűzi játék teszi majd teljessé az ünneplést. És ne feledjétek, hogy a programsorozat szeptember 2-án, azaz holnap a Republik együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Ezek az események teljesen ingyenesen látogathatóak, úgyhogy arra ösztönzök mindenkit, hogy amennyiben szeretne és van ideje egy kicsit kikapcsolódni, vagy kíváncsi az előadásokra, vagy pontosabban a koncertekre, illetve szeretne egy picit szétnézni a kirakodóvásárban a kézműves portékák között, akkor bátran jöjjön el Szabadka központjába, és egy kicsit tud nézelődni, kikapcsolódni barátokkal, családdal, társasággal, mert hogy a videók alapján, amiket én már a tegnap este, illetve ma reggel láttam az elmúlt napi koncertből, nagyon-nagyon szép és tartalmas volt, úgyhogy egészen biztos, hogy a mai, illetve a holnapi is az lesz, és nagyon-nagyon-nagyon sokan ki fognak rá látogatni.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás.

0: egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: A kávé illata és a zene varázsa tökéletes harmónia.
8: Panorádió, a te hangod.
2: Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

És ugyebár ma Szerbiában megkezdődött a 2026-27-es tanév. Összesen 770 ezer diák ült ismét, vagy majd fog ülni az iskolapadba. Közülük több mint 62,5 ezeren most kezdik meg az első osztályos tanulmányaikat. Az általános iskolákba 530 ezer, a középiskolákba pedig 240 ezer tanuló vesz részt az oktatásban. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. Vajdaságban az első fél év december 23-áig tart, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik majd a tanítás. Az Oktatási Minisztérium 96 ezer általános iskolás számára biztosít ingyenes tankönyveket, és a legnépszerűbb szakirány közé tartozott a járműmechatronikai technikusi, a megújuló energiatechnikus, a szőlészeti és borászati technikus, a szerszámok összeszerelésével és karbantartásával foglalkozó gépészi, valamint a cégír és a felirat készítő. A minisztérium szerint a tantervek átalakítását a jövő munkaerőpiac igényeihez, így a robotika, a mesterséges intelligencia és a zöld átállás területeihez igazítják. És hogyha már ugyebár elkezdődött az iskola, akkor nagyon fontos, hogy fokozottan figyeljünk a közlekedésben résztvevő gyermekekre. A sofőröket arra kérik az illetékesek is, hogy legyenek óvatosak, vezessenek lassabban, körültekintően, és legyenek türelmesek, különösen legyenek figyelmesek a reggeli órákban és az iskolák környékén, ugyanis lehet, hogy a kisgyerekek nem tudják helyesen megbecsülni a feléjük közlekedő jármű sebességét, és hát a figyelmük gyorsan elkalandozhat, és hirtelen az útra léphetnek. Ezért mindenki legyen nagyon körültekintő, hogy időben és biztonságosan meg tudjunk állni a hasonló helyzetekben.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

9 óra 33 perc van, és ismételten egy közlekedési információ befutott az egyik hallgatónktól, miszerint Misityevón mérnek Bajmok irányába. És hogyha már közlekedés, akkor határozatlan idejű tiltakozásba kezdenek a nyugat-balkáni fuvarozók. Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak, ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjeban és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkezők 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőr őt fordítottak vissza a schengeni határokról. Úgyhogy szeptember 14-e az a dátum, amikor kisebb fennakadások lehetnek majd az átkelőkön, ugyanis a sofőrök valószínűleg, hogy egy picit fel fogják tartani majd érthető módon a sort, az időt a demonstráció miatt. Ez már ugye volt korábban, és most ismételten bekövetkezett.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 9 óra 46 perc van, és egy sporthírrel zárjuk a Presszó ezen óráját. Messi befejezte a válogatott pályafutását. Tegnap jött a bejelentés az argentin labdarúgótól, hogy 21 év után befejezi pályafutását a válogatottban. Az Instagramon közölte, hogy ennyi idővel a világbajnoki döntő után, miután sokat gondolkodtam mindenen, szeretném közölni, hogy visszavonulok a válogatottságtól. Olyan döntés volt ez, amely fájt, és még most is fáj a lelkem mélyén, de megérte, hogy elérkezett ennek is az ideje. Hangsúlyozta továbbá, hogy mindig minden tőle telhetőt megtette az argentin válogatottért, nem csak az elmúlt évek sikerei idején, hanem korábban is. Mint fogalmazott, mindig küzdött és mindent beleadott a címeres mezért, hogy örömet szerezzen a szurkolóknak és a futball révén büszkévé tegye az argentinokat. Úgy érzi, kiürült és már nincs mit adnia az argentin válogatottnak.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház.

0: Ház és fürdőszoba szalon Szabadkán, az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen, a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka. Bomax.
1: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. Vajdaságban az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Az Oktatási Minisztérium mintegy 96 ezer általános iskolás számára biztosít ingyenes tankönyveket. Szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhelyen rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül, emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákét. Teremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinárba, így a teljes havi költség 10770 dinár. Újraindult a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után mától ismét naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. Koncertekkel és gazdag programkínálattal készül Szabadka a Városnapra. Tegnap este a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az Abba Real Tribute Band közös nagy koncertjét hallhatta a közönség. Ma a hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják az ünnepi ülést. Az eseményen adják át Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat. Idén Báncsik István újságíró, biológus kapja a Szabadka díszpolgára címet. Pro Urbe díjban részesül a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalja, Bráctvó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria népi iparművész. Este 21 órától Dragana Mirkovics koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi poprock zenekar 21 órától lép színpadra.
1: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 24 fok van, megérkezett a csapadék térségünkbe az éjszaka folyamán. A mai kellemes hűvös reggel után Szabadkán is környékén 29 fokig kúszik majd a hőmérő a legmelegebb órákban. Csapadékra ma már csak a délebbi tájakon van kilátás.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
1: társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
8: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
9: Ha fürdőszoba,
8: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 10 óra 32 perc van, és megyünk tovább. A téma pedig egy általános szakorvos mondja el. A pollen allergiáról fontos tudnivalókat. Miből tudhatjuk, hogy allergia vagy megfázás, és vajon hogyan, miként kezelhető? Balázs Zita tette fel a kérdéseket dr. Pajor Margitnak.
1: Kezdjük akkor az elején, hogy mennyire népszerű a parlagfű, illetve a pollen allergia itt Vajdaságban, illetve Szerbiában?
2: A Vajdaságban, legalábbis itt Északbácska területén nagyon népszerű a pollen allergia, és különösen az ambróziára, a parlagfűre, amelyik nagyon erőszakos növény, és így augusztus végére már nagyon erősen ontja pollenjét a levegőbe. Elkezdi már júli végén, de ez időjárástól függő. Az idén előbb is érett a gyomnövény is, úgyhogy a tünetek már sok embernél egy ideje fönnállnak, de még az igazi erőteljes tüneteket most várjuk augusztus vége, szeptember elejére.
1: Az, aki allergiás a parlagfűre, milyen tüneteket tapasztal?
2: Elsősorban a szem és az orrnyálka hártyája, szájnyálka hártyája, szájpadlás nyálka hártyája az, ami elsősorban lereagálja ezt a pollent. Könnyezés, szemviszketés, szempirosság jelentkezik, orrfolyás, vizes orrfolyás, tüsszögés, tehát irritálja ez a nyálkahártya duzzanat, tüsszögés, köhícselés és a szájpadlásnak a viszketése. Ezek talán a legtipikusabb tünetek. Aztán akinél erősebb reakció van, ő náluk le tud menni az alsó légutakra is a tünetcsoport, és akkor köhícselés, berekedés, sőt fulladás is jelentkezhet.
1: Honnan tudhatjuk, hogy parlagfű allergia vagy egy sima megfázás, hogy lehet megkülönböztetni a két betegséget?
2: Hát a klinikai képről, mert hogyha a parlagfű allergiáról, illetve allergiáról van szó, akkor csak ezek az említett tünetek vannak, de nincsen láz, nincsen torokfájás, nincsen izomfájdalom, nincs fejfájás, levertségérzés, míg hogyha valamilyen megfázás, vírusos fertőzés, meghűlés véget jelentkeznek ezek a hasonló tünetek, akkor mindezek a tünetek mellé jelentkeznek, és talán nem annyira erős a viszketés érzés. Tehát van könnyezés, van orrfolyás, van torokfolyás, de nem annyira a viszketés érzés, mint ami az allergiánál, hogy a szájpadlás viszket, és a szem nagyon viszket, és nagyon sokan rohamokban tüsszögnek. Tehát ez talán jobban az allergiára utal, míg az izomfájdalom, levertség, láz, fejfájás, torokfájás viszont egy valamilyen meghűlésre, vírusos fertőzésre.
1: Ha eljön valaki önhöz, akkor hogyan tudja kezelni az allergiás tüneteket? Hogyan lehet kezelni?
2: Mindenféleképpen elsősorban lokálisan kezeljük, tehát szemcseppekkel, orrsprayekkel azok a leghatásosabbak, mert ott helyszínen hatnak, azon a nyálkahártya területén, ahol a tünetek is kialakulnak, valamint antihisztaminokat tablettában kell szedni, hogy azok megelőzik, hogy előjöjjön maga az allergiás tünet. Mindaddig, amíg ezekkel a lokális tablettákkal, illetve lokális sprayekkel, csöppekkel, illetve tablettákkal tudjuk kezelni, és hogyha ezt rendszeresen teszik, ha használják, akkor jól is lehet kezelni. Már injekciókra vagy erősebb terápiára csak akkor van szükség, ha ezek nagyon kifognak rajtunk, de hát akkor azok szteroid injekciók, amelyeknek nagyon sok mellékhatása is van, viszont ezek a cseppek, sprayek, orrsprayek, esetleg pumpák is a köhögésre, ezek is többek között szteroidot is tartalmaznak, de lokálisan nem olyan sok a mellékhatásuk, mint hogyha generatív adjuk injekcióban.
1: Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy az allergiások mit tudnak otthon tenni, hogy esetleg kevesebb pollennel találkozzanak, és egy kicsit elkerüljék, mondjuk így a szezonban.
2: Hát elsősorban az otthonunkba azt tudjuk csinálni, hogy az otthon környékét minél jobban gyomtalanítsuk. Én mindig ajánlom, hogy kapával kell kikapálni a gyomot, mert hogyha a fűnyíróval vágjuk le, akkor vagy trimmerrel, akkor csak elvágjuk, és ezek a gyomok nagyon érdekesen a megmaradt gyökérből, szárból 5-6 ágban ágaznak ki, és egy bokor formájába jön ki az az egy ág, ami le lett vágva egy szár. Tehát legjobb őket teljesen gyökeresül eltávolítani. Ami a lakást illeti, ilyenkor nagyon menekülnünk kell a szövetektől, tehát a függönyöket vagy levenni, vagy hetente kiöblíteni a portól, szőnyegeket vagy eltávolítani, fölvenni, hogy a padlózatot könnyen föl tudjuk minden nap a portól törölni, vagy pedig akkor nagyon porszívózni kell, nagyon sűrűn a szőnyeget, de hát a porszívó is valamilyen úton, módon szórja a port. Az ilyen pokrócokat, plüss babákat gyerekektől ilyenkor el kell távolítani, mert azoknak az anyagja folyamatosan magába szívja, lerakódik benne a por, és a poron keresztül pedig ezek a pollenok. És akkor ahogy forgatjuk, játsszuk őket, játszanak velük, az úgy kerül a levegőbe, tehát minél több textíliát eltávolítani, és aztán az ablakokat, ablakpárkányokat, a bútort, a padlózatot pedig nagyon sokszor feltörölni. Szellőztetni éjszaka jobb, amikor talán egy kicsit kevésbé mozog a levegő, vagy fúj a szél, illetve akkor kell egy kicsit szellőztetni, amikor nem fúj a szél. Tehát ez is egy ilyen óvatossággal.
1: Még egy rövid kérdés eszembe jutott, hogy többször hallottam, hogy van, aki így kinőtte a parlagfű allergiát. Ez lehetséges, hogy így hirtelen jön, hirtelen megy, vagy általában ezzel születnek, végigviszik, erről egy-két mondatot még csak röviden.
2: Tulajdonképpen az allergia az immunrendszernek egy fokozott jelensége, tehát sokkal fokozottabban reagál az immunrendszer ezekre a pollenokra, mint ahogy kellene, és azért jelentkezik ezek az allergiás tünetek. Nem mindenki ezzel születik, igen, van, akinél akár csak felnőtt korban jelenik meg. Nagyon sokszor gyerekeknél a vele született, vagy a korai gyermekkorban, csecsemőkorban jelentkező, kisgyermekkorban jelentkező allergiát néhány éves korukig kinövik. Tehát tud az immunrendszer alakulni ahhoz, hogy egyszer csak megjelenjen, illetve hogy minél kevésbé jelenjenek meg a tünetek. De ez nagyon sokat függ attól is, hogy a környezetünkben a pollen mennyire koncentrált.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

10 óra 49 perc van, és meghoztam a nap sztárját, egy érdekességet, mégpedig egy nagyon aranyos kapibarát, aki az egész internet sztárja lett, és hogy miért, az kiderül az elkövetkező percekben. Egy 6 éves mentett kapibaráról, Don Luisról van szó, akinek a története futótűzként terjed a közösségi médiában, és hát valóban lehet kuncogni az ő kis történetén, hogy mennyire okos is ez az állat. Képzeljünk el egy jelenetet. Ott állnak a dolgozók egy 6 éves kapibara fölött, előtt, mellett, és a szívük szakad meg, mert a szegény pára valószínűleg vak. Nem reagált ugyan semmire. Se az emberre, se mozgásra, se a felé dobott játékokra, csak ült rezzenéstelen arccal, mint egy élő szobor. Az állatmentők aggódva figyelték a totális közönnyel üldögélő óriás rágcsálót, és arra jutottak, hogy itt bizony nagyon komoly baj van, az állat egyáltalán nem látja a külvilágot. Fogták hát magukat, és elvitték az állatot az orvoshoz, hogy kiderüljön, hogy mi is a helyzet vele. A diagnózis pedig akkor átszólt, hogy beleremegett az egész internet szó szerint. Az állatorvos a vizsgálat során elmondta, és hát a vizsgálat kimutatta, hogy Don Luis látása nemhogy problémás, hanem egyenesen tökéletes. Kiderült, hogy a kapibara nem volt beteg, sőt, egyszerűen csak elképesztő szinten űzte azt a képességet, amire a legtöbben vágyunk, napi szinten a totális ignorálást. Ugyanis a 6 éves vízidisznó nemes egyszerűséggel bolonddá tette az embereket, bolonddá tett mindenkit, nyugodt tekintetével és rezzenéstelen arcával tökéletesen eljátszotta a vakállatot, miközben csak élvezte a békét és a nyugalmat. Don Luis látása tehát kiváló, és egy csapásra az internet új sztárja lett, a zen nyugalom és a passzív-agresszív ellenállás két lábon járó szimbóluma. A kapibarák amúgy is egy ilyen totális chill nagymestereiként híresültek el, de Don Luis ezzel a performanszal egy teljesen új szintre emelte ezt a műfajt, úgyhogy le a kalappal a kis jószág előtt, a kis kapibara előtt, nagyon jól kitalálta és végigvitte azt, amit sokunk képtelenek.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Becsengettek a szerbiai általános és középiskolákba. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint

0: Összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános iskolások, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsős jött be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg az első osztályos tanulmányait magyar nyelven. Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Szeptember 15-éig tart a jelentkezés az egyetemista kollégiumi helyekre az első éves hallgatók számára Szabadkán. A többi évfolyam hallgatói szeptember 16-a és november 2-a között jelentkezhetnek. A Szabadkai Diákközpont összesen 759 férőhellyel rendelkezik, amelyek két kollégiumban oszlanak meg. A szállás havonta 2790 dinárba kerül. Emellett étkezést is biztosítanak az egyetemistáknak valamelyik diákétteremben. Az étkezés reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt 7980 dinárba, így a teljes havi költség 10770 dinár. Újraindult a Népkonyha Szabadkán. A két hónapos nyári szünet után mától ismét naponta egy-egy adag meleg ételt biztosít a város 1200 leginkább rászoruló lakosának. A kedvezményezettek közül 1050-en a város 18 pontjának egyikén vehetik át a főtételt. A fennmaradó 150 személy 11 külvárosi helyi közösségben él, ezért számukra havonta alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagokat biztosítanak. A hidegebb napok közelettével a Vöröskereszt már a következő lépéseket is tervezi. Koncertekkel is gazdag programkínálattal készül Szabadka a Városnapra. Tegnap este a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band közös nagy koncertjét hallhatta a közönség. Ma a hagyományoknak megfelelően a Városházán tartják az ünnepi ülést, az eseményen átadják Szabadka város legmagasabb kitüntetéseit, a díszpolgári címet és a Proúrbe díjakat. Idén Báncsik István újságíró biológus kapta Szabadka díszpolgára címét. Proúrbe díjban részesült a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalja, Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria népi iparművész. Este 21 órától Dragana Mirkovics koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a csapadékos és hűvös délelőtt után kellemes napunk lesz ma Szabadkán és környékén, 29 fokig kúszik majd a hőmérő a legmelegebb órákban. Csapadékra csak a délebbi tájakon van kilátás.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Az autóban,
4: vagy bicajon,
3: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

11 óra 15 perc a pontos idő, és sporthírrel robogunk tovább. Miszerint bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Lionel Messi. Minden idők egyik legnagyszerűbb labdarúgója közösségi oldalán számolt be arról, hogy visszavonul pályafutása során másodszor. A 39 éves Messi úgy fogalmazott, ez egy olyan döntés volt, amit fájt meghozni. A lelkem mélyén most is fáj, de eljött az idő. Mindig mindent beleadtam, nem csak az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem már azelőtt is. A focista megköszönte a szurkolóknak a mindenkori támogatást, hálát adott a családjának, hogy mindenki mindig mellette állt, és egyben elbúcsúzott a klubtól, csapattársaitól is. Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban. 3 évvel később olimpiát nyert az U23-as argentin csapattal. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt. 34 VB találkozón 21 gólt és 12 előkészítést jegyzett. 2016-ban zsinórban 2 elveszített Copa America döntő után egyszer már lemondta a világbajnokságot, akkor azonban meggyőzték a folytatásról, 2021-ben és 24-ben a kontinens tornát is megnyert Argentínával. A sztár focista 207 mérkőzésen lépett pályára az argentin felnőtt válogatottban, 125-ször talált be, valamint kiosztott 68 gólpasszt.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
5: Műsorajánló. Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Mai műsorunk témája a gyermekkori traumák hatása a felnőttkori kapcsolatokra. Egyáltalán annak, hogy milyen traumák is érhetnek bennünket gyermekként, amelyeket hordozhatjuk a felnőtt korunkra, illetve át tudjuk vinni a kapcsolatainkra, a párkapcsolatainkra is. Aki pedig a vendég lesz a mai műsorban, és aki a beszélgető partnerem, ő Tripiska Julianna, családterapeuta. Először is, mielőtt belemennénk és belásnánk magunkat a témába, tisztázzuk le, hogy mik ezek a gyermekkori traumák, vagy ha nevezhetjük sérüléseknek, amelyeket tovább tudunk vinni a felnőtt kori énünkbe, vagy énünkkel.
1: Hát nincsenek ilyen külön kategóriák, hogy mi az, amit tovább tudunk vinni, és mi az, amit nem, hanem mi rendszer szemléletben gondolkodunk, családterapeuták, és rendszer szemléletben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a gyerekkorunk gyakorlatilag minden eseménye kihatással van a felnőtt életkorunkra és a felnőtt életszakaszunkra, hiszen ezek az életciklusok szépen sorban követik egymást, és egészen megszületésünktől, pontosabban még az anyamékben is érhetnek minket olyan helyzetek, amiket aztán hordozunk tovább így, és így megy ez tovább így a felnőtt létünkben is. Úgyhogy konkrétumokat nem tudok mondani, hanem azt tudom mondani, hogy mindenkinél más az, ami akár nagyon mély nyomokat hagyhat benne. És hogy már is megérkeztünk ahhoz, hogy mi is tulajdonképpen a trauma definíciója. Mert ugye a trauma definíciója az az, hogy egy történés, ami akár lehet egy hirtelen történés, vagy lehet hosszú ideig, vagy folyamatosan fennálló történés, de hogy ez a történés valahogy olyan érzelmi helyzetet vált ki az egyénnél, ami nagyon is befolyásolja az ő testi, lelki, érzelmi reakcióit. Tehát olyan reakciókat tudunk ezáltal megélni, amik akár nem indokoltak.
0: Egyébként mennyire tudatos az, hogy a jelen kapcsolatainknak a problémája, vagy pontosabban a problémáknak a gyökere a gyerekkorban, vagy a fiatal kamaszkorban keresendő?
1: Nagyon sok szakirodalom foglalkozik ezzel a témával, és azért most így napjainkban, itt a 2020-as években azért ez nagyon előtérbe helyeződik, az önfejlesztés, a különböző pszichológiai témájú könyvek olvasása, nagyon sok pszichológus írt különböző témákban könyveket, amik azért nagy sikerrel vannak a könyvpiacon, és akár bestsellerek is lettek, akár így a transzgenerációs traumákról, vagy az egyéni életekben bekövetkezett traumákról. Tehát én azt hiszem, hogy most azért egy olyan élethelyzet van napjainkban, ahol azért sokat olvasunk és kutakodunk arról, hogy hogy áll össze a mi pszichénk, és hogy milyen lelki folyamatok mehetnek végbe bennünk. Szóval a kíváncsiságot érzem, hogy van kíváncsiság erre, és az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni ezekkel a helyzetekkel, ezekkel az információkkal, hogy hogyan tudjuk így a mindennapokba ezt beleforgatni.
0: És akkor térjünk is rá a párkapcsolatokra. Hogyan jelenhetnek meg ezek a fiatalkori traumák tulajdonképpen a párkapcsolatunkban? Például a bizalmatlanságban, akár féltékenységben, vagy az elhagyástól való félelem, ami megint csak egy olyan, ami elég sok kapcsolatban lehet, hogy benne van és visszaköszön, és bennünk van pontosabban.
1: Talán onnan kezdeném, hogy amikor így valaki szimpatikussá válik, és tetszik nekünk, hogy az ilyen megmagyarázhatatlannak tűnik. Tehát, hogy van ennek valami megfejthetetlen, van valami misztikus része ennek, hogy mitől tetszik valaki, és egy más valaki pedig nem tetszik nekünk. És hogy nagyon sok elmélet született erre, több pszichológus gyártott erre elméletet, hogy ez mitől lehet, hogy tetszünk a másiknak, vagy nekünk ő tetszik-e, hogy a vonzódás, ez a bizonyos kémia milyen alapokon tud kialakulni, és Az egyik ilyen elmélet, ugye Freud elmélete, aki azt mondja, hogy ugye így akár a szülőt keressük a másikba. Aztán itt van Jung elmélete, aki ezt már kibővíti, és azt mondja, hogy hát nagyon fontos része a kapcsolódás és az intimitás. És aztán itt van például Jürg Willi, aki így a 70-es években fogalmazta meg a kollúzió elméletét, aki azt mondja, hogy valahogy így a sérüléseink mentén kapcsolódunk össze a másikkal, és valahogy így kiegészítjük egymást, és ez a fajta kollúzió válik a kapcsolat erősítésévé, vagy ez a fajta kollúzió válik egyfajta összetartó erővé. Szóval, hogy igazából az, hogy mi minek a mentén kapcsolódunk a párunkkal, az tulajdonképpen nem biztos, hogy egy konkrét megfejthető valami. Inkább az a kérdés, hogy amikor egymást választottuk, és túl vagyunk azon a szimbiotikus szakaszon, azon a szerelmes felhők fölött röpködős időszakon, amit ugye a szakirodalom szimbiotikus szakasznak nevez, akkor hogyan tudunk mi a kapcsolatunk következő szakaszába lépni, és hogyan tudjuk megélni a párkapcsolatunkat, mert hogy a párkapcsolatnak is különböző szakaszai vannak. És ebből a nagyon szimbiotikus állapotból elindul egyfajta differenciálódás, amikor már nem csak a mi létezik, hanem keresem én önmagamat is ebben a miben, és a társam is keresi önmagát ebben a miben, hogy hogyan tudunk mi együtt működni. És ebben a differenciálódás szakaszában jönnek elő a különbözőségek. És azt kell tapasztalni ilyenkor, hogy a különbözőségek, hát azok bizony távolságot is hozhatnak, vagy akár szétfelé vihetnek minket, hiszen most már nem értünk egyet dolgokban, vagy nem azon van a hangsúly, hogy mind a ketten nagyon szeretjük például a sült krumplit, hanem azon van a hangsúly, valahogy arra megy a fókusz, hogy a másik miben más, mint én. És hát ez egy nagy kérdés, hogy mit kezd a házaspár, vagy mit kezd a pár ezzel az időszakkal. És hogy lehet ezzel is kezdeni sok-sok mindent, akár ez meg tud oldódni önmagától is. És hogy akkor, amikor viszont ebben nehézség keletkezik, és nem oldódik meg ez önmagától, mert nincsenek olyan eszközei a házas párnak, amivel ebben mondjuk gördülékenyen tudnak tovább lépni, akkor például ebben a szakaszban abszolút lehet segítséget kérni, akár külső segítséget. És hogy ez a külső segítség lehet akár egy egyéni munka, egy önismereti munka, hogy ki vagyok én, hogy vagyok én ebben a házasságban, de lehet egy párkapcsolati, párterápiás vagy párkonzultációs munka, ahol viszont együtt keresnek új eszközöket a házaspár vagy pártagjai ahhoz, hogy ezeket a különbözőségeket meg tudják oldani. Mert hogy van egy Virginia Satir nevezetű családterapeuta hölgy, aki már nem él, Amerikában praktizált, ő egy szociális munkás volt, és ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a párkapcsolat, a jó, az elég jó párkapcsolat egyik fontos lépése, hogy mit kezdünk azokkal a nehézségekkel és azokkal a problémákkal, amik felmerülnek. Hogy hogyan tekintünk ezekre a nehézségekre? Tudjuk-e ezeket kihívásnak tekinteni? Tudunk-e ezekre a nehézségekre úgy ránézni, hogy egy közös probléma megoldás által ebből jól tudunk kijönni, és megerősödve, a párkapcsolatunk megerősödve tud ebből kijönni.
0: Visszatérve még ugye, amikor említette, hogy talán azok az egyének, az a férfi és nő lehet, hogy egy picit könnyebben tud kapcsolódni, akik hasonló cipőben jártak, vagy járnak, hamarabb megtalálják a közös hangot, hamarabb megértik egymást, és akár tudnak egymást lelkitársai úgy lenni, hogy valóban őszintén, hiszen tapasztalatból tudnak sajnos tanácsot adni, vagy beszélni egymással. Egyébként az mennyire tudatos, hogy olyat választ, vagy nem is, hogy tudatos, hanem mennyire igaz az, hogy olyat választunk magunk mellé, aki érzelmileg erős, és nem azt választjuk talán, aki a legjobb lenne a számunkra.
1: Uh-huh. Én nem hiszek abban, hogy van legjobb, abban sem hiszek, hogy van legrosszabb, hanem a rendszer szemlélet azt mondja, hogy tulajdonképpen döntések sorozata az életünk, és akár a párkapcsolatunk is döntések sorozata, hogy tudunk-e újra és újra a házastársunk mellett dönteni, és letenni mellette a voksunkat. Mert hogyha ez egy közös döntés, hogy van ugyan nehézségünk, akár a hátizsákunkban, az eredeti születési családunkból hozunk olyan mintákat, vagy hozunk olyan tapasztalatot, ami nem segít nekünk abban, hogy hogyan oldjunk meg például problémákat, akkor együtt ezzel is elboldogulunk. Maximum kiszélesítjük a fókuszunkat, és egy kicsit kitekintünk, hogy hogyan lehet másképp csinálni ezt, mint ahogy mondjuk hoztuk, vagy tanultunk. De hogy nagyon nagy potenciál van ezekben a közös döntésekben, ahol egy házas pártagjai úgy döntenek, hogy igenis ezekkel a nehézségekkel közösen néznek szembe.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Városnapot ünnepel Szabadka. Meghaladta az ezret a nepáli áradások halálos áldozatainak száma, és bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Messi. Következnek a részletek. Ma reggel becsengettek az iskolákban, ezzel megkezdődött a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban, köztük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. A szabadkai Majsai úti általános iskolát is gyerekzsivaj töltötte meg reggel. Az elsősöket ünnepi műsorban

0: sorral köszöntötték az új tanév első napján. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Mecserik Anita riportja.
1: Izgatott gyerekek és szüleik várakoztak kedreggel a szabadkai Majsai úti általános iskola udvarában. Az új elsősöket szüleik is elkísérték. Sokuk számára ez volt az első találkozás az iskolával és leendő osztálytársaikkal. Pojákovics Vivien. Mennyire vártad az iskola kezdést?
2: Nagyon.
1: Mit gondolsz, mennyire lesz más az óvihoz képest? Most indulsz első osztályba. Várod a tanulást, a tantárgyakat, az osztálytársakat?
2: Várom.
1: Itt vannak a szülők is, hogy érzik magukat, milyen volt a felkészülés?
3: Nem volt nehéz, ugye ő már a harmadik gyerek, és nagyon várja, úgyhogy szerencsések vagyunk.
1: Az elsősöket az ötödikesek ünnepi műsorával köszöntötték. Ezt követően bemutatták a kisdiákoknak leendő tanítóikat és osztályfőnökeiket is. Miközben a legfiatalabbak ismerkedtek egymással és az iskola épületével, az idősebb diákok már magabiztosan tértek vissza az osztálytermekbe, régi osztálytársaik és barátaik közé. Csúszó Dávid. Milyen érzés az osztálytársakkal találkozni ismét?
4: Jó.
1: Mit fogtok meg csinálni, tudod-e?
4: Hát egy feladatlapot.
1: Tudsz-e valamit az új tantárgyakról? Melyik tantárgyat várod legjobban?
4: Matekot, magyart.
1: Az idei tanévben tovább nőtt a tanulók száma a Majsai úti általános iskolában. Az intézményben 4 első osztályt indítanak, 2 magyar és 2 szerb tannyelvű tagozatot, így az iskola több mint 80 kisdiákot fogad elsősként. Bognár Beáta, a szabadkai Majsai úti általános iskola igazgatója.
5: A szabadkai Majsai úti általános iskolának 620 tanulója lesz ebben a tanévben, 32 tagozatunk van, ennek nagyon örülünk, hiszen most egy tagozattal többet tudtunk indítani, mint az előző tanévben, és hát ma most hamarosan 8 órakor lesz az elsősök ünnepélyes fogadása. 4 első osztályunk lesz, 2 szerb nyelven és 2 magyar tanítási nyelven is, összesen 83-an kezdik meg itt az iskolánkban most szeptember 1-én az első osztályt.
1: Az iskola kezdésre az új tankönyvek is megérkeztek, amelyeket Szabadka város biztosított a diákok számára. A korábbról megmaradt, jó állapotú tankönyveket továbbra is használják az oktatásban. Az elsősöknek pedig idén is jutott egy kis segítség az iskola kezdéshez. A Magyar Nemzeti Tanács által biztosított tanszercsomagokat is megkapták.
0: Városnapot ünnepel ma Szabadka. A település 1779. szeptember 1-én kapta meg a szabadkirályi városi rangot. Az évforduló alkalmából a városi képviselőtestület díszülésén átadták a város idei elismeréseit is. Az ünnepség a szabadkai fúvós zenekar műsorával kezdődött, majd ünnepélyesen felvonták Szabadka lobogóját. Az eseményen Sztefán Bakić polgármester és Gyivánovics Dániel a városi képviselőtestület elnöke is részt vett. A díszülésen a polgármester ünnepi beszédében az elmúlt időszak városi beruházásait és fejlesztéseit ismertette. A Szabadka díszpolgára címet idén Bencsik István újságíró, biológus kapta. Pro Urbe díjban részesült a szabadkai tűzoltómentő zászlóalj, a Bratszvo Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria a népművészet mestere. Az ünneplés pedig este is folytatódik. 21 órától Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi poprock zenekar 21 órától lép színpadra. Öngyilkos lett Montenegróban az a 30 éves orosz állampolgár, akit 3 ember meggyilkolásával gyanúsítottak. A férfiket hajnalban találták meg a Hercegnovi közelében egy erdős területen. A rendőrség szerint elfogása közben tüzet nyitott az egyenruhásokra, majd saját magával is végzett. Rendőr nem sérült meg. A gyanú szerint a férfi hétfő délután egy Danilovgrád környéki lőtéren 3 alkalmazottat lőtt agyon, majd az egyik áldozat autójával menekült. A hatóságok tovább vizsgálják a 3-as gyilkosság indítékát és a történtek körülményeit. A montenegrói kormány szeptember 1-ét és 2-át gyásznappá nyilvánította, Danilovgrádban pedig szeptember 3-ára halasztották a tanévkezdést. Meghaladta az ezret a nepáli áradások halálos áldozatainak száma. A hatóságok legfrissebb adatai szerint összesen 1300 ember vesztette életét, és további mintegy 4000 ember tartanak nyilván eltűntként. Közülük 583 külföldi állampolgár, közölte a nepáli katasztrófa védelmi ügynökség. A mentőegységek továbbra is keresik az eltűnteket, így az áldozatok száma még tovább emelkedhet.
2: Sport.
0: Bejelentette visszavonulását a válogatottságtól Lionel Messi. Minden idők egyik legnagyszerűbb labdarúgója közösségi oldalán számolt be arról, hogy visszavonul. A 39 éves Messi úgy fogalmazott, ez olyan döntés volt, amit fájt meghozni, de eljött az idő. A focista megköszönte a szurkolóknak a mindenkori támogatást, hálát adott a családjának, hogy mindig mellette álltak, és egyben elbúcsúzott a klubtól és csapattársaitól. Messi 2005. augusztus 17-én Budapesten mutatkozott be az argentin válogatottban. 3 évvel később olimpiát nyert az U23-as argentin csapattal. Idén nyáron a 6. világbajnokságán szerepelt. 34 VB találkozón 21 gólt és 12 előkészítést jegyzett. A pontos idő 12 óra 8 perc.
2: Időjárás.
6: 27 fok van jelenleg, Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. Délnyugaton, délen és délkeleten helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali érték 30-31 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
11: Bomax.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
14: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 12 óra 33 perc van, és állattenyésztés a következő téma. Bakos Viktor agrármérnökként elmondja, hogy hogyan értékeli az idei asszály súlyosságát, és milyen mezőgazdaság várható véleménye szerint 10-20 év múlva. Brasnyó Zoli kérdezte.
1: Kezdjük a saját gazdaságoddal. Mióta foglalkozol állattenyésztéssel, és milyen jó és szarvasmarha fajtákat tartasz jelenleg?
2: Állattenyésztéssel nagyjából 20 éve foglalkozom. Amikor elkezdtem, akkor csak juhtenyésztés volt, ez még az egyetemi éveim alatt kezdtem el csinálni. Akkor ilyen, hát összevásároltam juhokat, és akkor így tulajdonképpen így passzióból, kettelésből, hobbiból tartottam valamennyi állatot. És utána, amikor megnősültünk, család alapítottam, utána átköltöztünk Bajsára, és akkor indult meg egy ilyen intenzívebb állattenyésztés. Ugye itt egy nagyobb kiterjedésű tanyán lakunk a falun kívül, és akkor megvolt a megfelelő lehetőség, hely és tér arra, hogy foglalkozunk állattenyésztéssel. És azóta juhtenyésztéssel intenzíven 2015-6 óta, tehát nagyjából 10 éve foglalkozunk, valamint másfél éve, két éve belefogtunk húsmarha tenyésztésbe is. A fajtákról azt kell tudni, hogy a juhoknál az Île-de-France fajtát tartom, másnéven francia húsmerino, ez egy olyan fajta, ez Franciaország Párizs környékén tenyésztették ki ezt a fajtát, azt kell róla tudni, hogy ez direkt azért tenyésztették ki, hogy legyen egy ilyen zártan tartható gabona, illetve gabona törmelékre és mezőgazdasági melléktermékekre alapozható fajta, tehát ez nem igényli a járatást, a legeltetést, persze lehet úgy is tartani, de ez zártartásban is kitűnően termel. Ez egy aszezonalitásra hajlamos fajta, ami azt jelenti, hogy az év bármely szakában termékenyül, tehát sűrűbben ellik, kiváló húsformái vannak, és ebből itt Szerbiában elég sok vérvonal található, tehát ez egy elterjedt fajtának számít, a vásárlók nagyon kedvelik, ugyanis a bárányoknak kiváló húsgyarapodása, húsformái vannak, eladható könnyen a bárány. Szarvasmarha tenyésztés, az pedig hát két évvel ezelőtt volt egy elképzelés, utána nem sokkal később ez be is következett, illetve meg is valósult. Ott is egy francia fajtára esett a választásunk, ez a Charolais húsmarha, ez az egyik legnagyobb testű húsmarha, amit nagy mennyiségben tartanak a világban. Ez egy befejező terminál fajta, ami azt jelenti, hogy nagyon jó izmolt, nagyon jó nő, nagyon jó a növekedési ereje, tömeggyarapodása, kiváló húsformái vannak, tehát a Charolais hús az ilyen első osztályú primőr étterem minőséget képvisel. És nagyon könnyen kezelhető, tehát akár kezdő húsmarhatartók is tartassák, persze azért kell hozzájuk határozottság, de ugyanakkor a szelíd, békés bánásmódot meghálálják, és most már megszülettek itt egy 2-3 hónappal ezelőtt az első borjak is, úgyhogy most már ezt a két állatfajt tartjuk, tehát a juhokat és a szarvasmarhákat. Én agrármérnöki egyetemet fejeztem, azon belül is ugye állattenyésztési szakirányon. Egy állattenyésztési mérnöknek a munkája az a takarmányozás, a tartástechnológiák, a szaporodás biológia lekövetése, a betegség megelőzés és az állat jólét, vagyis az animal welfare területein merül ki. A feleségem ugye Bajsa, és akkor itt voltak földterületek, amin szántaföldi növénytermesztést is folytatunk, és az mellé csatlakozik ugyebár az állattenyésztés, igen, és ugye ezek voltak azok a klasszikus rendszerek, tehát ahol a növénytermesztés és az állattenyésztés kíséri egymást, és ez nálunk továbbra is így van. A feleségem is sokat segít, hát most éppen nem, mert ugye várja a harmadik babát, de a két fiam, akik 7 és 12 évesek, ők már a saját erejükhöz és képességeikhez mérten kiveszik a munkát, szeretnek etetni, szeretik az állatokat rendezni, itatni, és segítenek a gazdaság körül.
3: Utánpótlás.
2: Úgy néz ki, hogy igen. De ők is az állattenyésztést szeretik, látják, hogy abban abban vannak lehetőségek. Egyébként kint élünk egy tanyán a falun kívül, a főút mellett, egy szép dombos, dimbes dombos erdős, fás, nem erdős, fás részen, ahol relatív még sok a fa. Ha minden egész vajdaságban annyi fa lenne, mint itt a házunk környékén, akkor azt hiszem nem volna gond az erdők és a fák mennyiségével, de sajnos ez nem így van. Úgyhogy, és termelünk árpát, búzát, napraforgót, kukoricát, azt kisebb mennyiségben most már, repcét, hogyha van lehetőségünk elvetni, lucernát, zabot, szudálni füvet. Hogy ez a vetésforgó, ez nagyon-nagyon fontos, hogy milyen kultúra miután következik, vagy mi mit előz meg, hogy hogyan segíti egyik a másiknak a fejlődését, hogyan szorítjuk ezzel is vissza a kártevőket, illetve a betegségeket. Mm-hmm. És ez nagyon-nagyon fontos, jó, hogy legalább, hogyha már nincs annyi csapadék, és nincs szerves trágya, akkor legalább ilyen természetes szelekcióval, tehát ezzel a vetésforgóval szabályozzuk a növényi betegségeket és a kártevőket.
1: Térjünk át az idei évre, 2026 ismét egy nagyon száraz évnek bizonyult. Itt mit tapasztalsz ebből a saját gazdaságodban? Ugye erre már azért kitértél, és ugye agrármérnökként hogyan értékeled az idei aszály súlyosságát, akár más szektorokban, más területeken?
2: Ugye 2021-től kezdődött ez a periódus. Ugye mindig voltak a szárazabb, nedvesebb, melegebb, hidegebb periódusok ugye a bolygó történetében és a földtörténeti időszakokban. Ez, ami most történik, ez egy elég radikális és gyors folyamat. Nem kellene, hogy ennyire gyorsan játszódjon le. Ugyanis az történik, hogy a Kárpát-medence klímája az egyre jobban a közép-spanyolországi vagy a dél-spanyolországi és a görögországi viszonyokhoz kezd hasonlítani. Na most itt ugye ez pontosan miért történt, az akár lehet óceáni áramlatok következménye, lehet emberi légszennyezés következménye, tehát nagyon sokféle tényező az, ami ezt kiválthatja. Lényeg az, hogy az elmúlt 5-6 évben ez felgyorsult. Tehát volt egy nagyon száraz év 2012-ben, volt egy nagyon száraz év 2017-ben, és az ugye előző normális volt itt a vajdasági klímán, hogy 5-6 évente, 7 évente van egy száraz év, és ez teljesen belekalkulálható volt. Itt ebben a mérsékelt égövi mezőgazdálkodásban, viszont ez, ami az elmúlt 5-6 évben zajlik, ez már ez a hét szűkesztendő fogalmát elég komolyan kimeríti. Ugyanis nem csak az a gond, hogy nem esik annyi csapadék, hanem ugye egyre forróbbak és egyre szelesebbek a nyarak. És a szelet azért emelem ki, mert egy növényt nagyon sok abiotikus stressz éri az elmúlt években. Tehát ez egy dolog, hogy nem kap vizet, a másik az, hogy süti az UV a forróság, a harmadik pedig ugye, hogy ez miatt, hogy alacsonyabb a kipárolgás és erős a napsugárzás, ugye egy állandó száraz szél gyötri ezeket a növényeket, és ebben már nagyon nehezen tudnak ezek a növények boldogulni. Tehát ez az idei év, ez semmiben sem tér el mondjuk rá a tavalyitól, vagy a tavaly előttitől, vagy az akármelyeket 22-es évtől, 23-as évtől voltak, amikor egy picikét voltak ilyen mentőövként egy-két nyári zápor, de az idén nem történt meg. Tavaly sem történt meg, azt hiszem, hogy még 24-ben volt ilyen egy-két üdítő nyári zápor, de az is csak ilyen minimális segítséget tudott nyújtani. Úgyhogy nagyon rossz irányba tart a Kárpát-medence, és azért persze a Kárpát-medence nem csak vajdasági probléma, ez Belgrádtól budapesti probléma, illetve tulajdonképpen az osztrák hegyektől egészen Erdélyig probléma ebben az egész körben. Azért is mondom, hogy a Kárpát-medencére ez egész most hatványozottan kihat, és az a rossz az egészben, hogy szerintem ez nem is nagyon fog változni.
1: Hogyha mondjuk 10-20 évre előre tekintesz, akkor itt milyen mezőgazdaságot látsz vajdaságban? Tehát vannak olyan vélemények, hogy lassan el kéne kezdeni datóját, meg hasonlókat termeszteni, de hogy egyébként ezen a vidéken hosszú távon szerinted mit kéne másképp csinálni ahhoz, hogy megéljünk ebből?
2: A legnagyobb probléma az, hogy sokan olyanok akarják megmondani, hogy mit kellene csinálni, akik ezzel nem foglalkoznak, vagy pedig olyan cégek képviselői, akik csak eladni akarnak. Itt a gazdákat kéne arról megkérdezni, hogy egyáltalán mihez van még kedvük. Ugyanis, tehát ötletelni lehet bármiről, de nem hiszem, hogy most egy 60 pluszos vajdasági gazda az most majd olajfákat fog telepíteni, vagy fügét, vagy datóját fog termeszteni, mert nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni. Aki már kiállt egyszer az állattenyésztésből, az is nagyon nehezen áll vissza. És a másik nagy probléma pedig a generációs pótlás, mert ha a gyerekek azt látják, hogy a szülők, a családok csak kínlódnak a mezőgazdaságban, nem azt mondja, hogy ezt a vonalat akarják folytatni. Elsősorban itt állami rendeletek kell lennének. Belgrádtól Budapestig nincsenek összefüggő erdőterületek. A fák, a nagy kiterjedésű erdők, vagy fás ligetek, fás részek, azoknak sokkal nagyobb a kipár, tehát nagyobb mennyiségű nedvességet tartanak is vissza, a talajban is, önmagukban is, és az nagyobb a kipárolgásuk, viszont nem melegszenek úgy föl, tehát nem úgy működnek, mint egy kopár talaj. Ott is kellene változtatni, hogy a vajdasági, most beszéljünk csak ugye rólunk, a vajdasági területeken is nagyban kellene növelni az erdős területek számát. Akár oly módon is, hogy akár a földtulajdonosok is kapjanak támogatást ugye a területek után, amiket befásítanak megfelelő autentikus fafajtákkal, és ezáltal csökkenteni mind a szélerózió, mind a napsütés erejét, és ezáltal talán fokozni a kipárogást, és akkor talán könnyebben ki tudnak alakulni lokális zivatarok. Nagyon fontos lenne még az embereket edukálni, hogy mit csináljanak a talajjal, vagy mit ne csináljanak, hogy ne tegyék tönkre. Tehát itt az a rendszer, amit működik a második világháború óta, az még mindig folyamatban van. Tehát ez az intenzív szántás, a föld kopáran hagyása, az agyonműtrágyázás talajanalízisek nélkül, nem használnak az emberek ugye szerves trágyát, mert egyre kevesebb mennyiségben nem használnak baktériumtrágyákat, megölik a talajt, tehát a humusz tartalom radikálisan csökken. Tehát oda edukálni kéne az embereket, és megmagyarázni nekik, hogy az miért jó, hogyha odafigyel a talaj életre, a mikrobiomra, a talaj állapotra, hogy milyen növény társítások azok, amelyek esetleg tudják takarni a talajt, hogy ott maradjon az a valamennyien szintű nedvesség, vagy élénkább talajélet következtében. Ugye azt tudni kell, hogy minél élénkább a talajélet, minél több mikroorganizmust, baktériumot, gombát tartalmaz, annál több élő közeg, tehát annál több nedvességet tud visszatartani. Ugyanez érvényes a szerves trágyázásra. És igen, első évben tud égetni az a szerves trágya, vagy szárítani, de utána 3-4 éven keresztül intenzívebben tartja vissza a nedvességet. Tehát ezeket is meg kell az embereknek magyarázni. Utána pedig sajnos el kell fogadni azt, hogy vannak kultúrák, mármint növényi kultúrák, amiket már nem érdemes termeszteni. Vagy egyszerűen, vagy másképpen kell csinálni, de én inkább azt mondanám, hogy vannak kultúrák, amikkel már nem kell foglalkozni, és lehet, hogy ott kell bizony váltani. Viszont egy kultúrát akkor tud egy gazda termelni, hogyha annak a kultúrának van vevő közege. Tehát addig, ameddig nincs rá megfelelő felvásárlási forma, út, vonal, volumen, addig kár hozzáfogni a termesztéséhez, mert azért nem tud mindenki mindent háztájilag feldolgozni. És sok esetben nincs is arra igény, hogy az emberek mindent háztájilag feldolgozzanak, ugye, mert a háztájilag feldolgozott termények, termékeknek is azért van egy magasabb ára, amit azért a szerbiai polgároknak a fele nem tud kifizetni. Tehát persze jók ezek a kezdeményezések, hogy na, akkor most termesszünk ezt, meg termesszünk azt, meg amaz, és akkor azt otthonilag fel kell dolgozni, és akkor még álljunk ki a piacra, hogy valamilyen rendezvényekre, és akkor adjuk el. Ez kapacitás, ez emberi kapacitás kérdése is, meg ugye megvalósíthatóság kérdése is, és ez sok esetben nem megvalósítható. Úgyhogy ez több tényező, tehát azért mondom, hogy a vízgazdálkodás, a fásítás, az edukálódás az embereknek, akkor alapból, hogy miket termesztenek és milyen formában, ez mind-mind közrejátszott abban, hogy a következő 20 év mezőgazdasága hogyan fog működni. És még egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami sajnos hiányzik, hogy ilyen országban, ami erősen mezőgazdaságra orientált, itt nem egy másfél vagy két éves terveket kell szülni, hanem itt alkotmányi szintre kellene emelni a mezőgazdasági támogatási rendszert, mint megújuló energiaforrást, és pártoktól és mandátumoktól függetlenül 10-15 éves terveket és támogatási rendszereket kellene létrehozni, hogy az emberek tudjanak, mert a mezőgazdaságban nem lehet egy-két évre tervezni. Tehát itt minimum 5-10-15 éves tervekre van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdász tudja, hogy mire számíthat, és utána azok legyenek is kifizetve, és akkor működhetünk. Mert az egész támogatási rendszer azért lett kitalálva, hogy a boltokban olcsóbb legyen az étel. Mert hogyha a boltokban nem lenne támogatási rendszerünk, akkor egyszerűen képtelenség volna ennyi, ekkora pénzekért eladni akár egy kiló buzát, aminek szintén nyomott ára van, meg minden terménynek nyomott ára van, és azért kapunk támogatást, hogy azért fent tudjuk tartani a gazdaságunkat. Ez sok esetben, ugye ez egy nélkülözhetetlen dolog, erre szükség van, ez így működik az egész európai rendszer. Hogy nincs rendes ár, hanem inkább adnak rá támogatást. Valamilyen szinten ez egy olyan dolog, hogy az ember dolgozik, és ugye a mezőgazdász, az főleg egy állattenyésztő, az dolgozik 40 fokba is, meg mínusz 20-ba is, meg éjszaka is, meg ünnepnapon is, meg karácsonykor is, és utána ilyen, tulajdonképpen ilyen szociális segélyt kapunk, hogy a gazdaságot fent tudjuk tartani. És ez sajnálatos módon, de ez így van. És mindezt azért, mert most kifizetnek 20 dinárt egy kiló buzája, egy nevetséges ár, ha belegondolunk, hogy 50 dinár egy kifli, egy kiló buzából meg lehet csinálni 30 kiflit, és mi egy kiló buzáig kapunk 20 dinárt. Egy kifli pedig 50 dinár. Tehát érted a különbséget?
1: Értem.
2: És azért kapunk támogatást, hogy egyáltalán még legyen valakinek kedve ezt a buzamagot elvetni. Mert ha nem kapnánk ezt a támogatást, akkor senki nem vetne már a buzát. És akkor nem volna a boltokban liszt, nem volna a városokban kifli meg purek, és akkor kitörne a lázongás.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Szabadka városnapja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rang évfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Báncsik István újságíró, biológus vehette át, apró úrbedíjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfovasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, a népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános iskolások, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A nemzeti kisebbségek nyelvén mintegy 27 ezer általános iskolás és 8800 középiskolás tanul. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg az első osztályos tanulmányait magyar nyelven. Az első fél év december 23-án ér véget, a

0: Téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén Szerbiában. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését és a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. Összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van, Szerbiában ma többnyire napos meleg idő várható változó felhőzettel. A legmagasabb nappali érték pedig 29 és 33 Celsius fok között alakul. Holnap és csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos meleg idő, pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Pannon Rádió.
6: Az interneten
5: és az FM 91,5-ön.

0: Pannon Pesszó. Neked szó.
1: 13 óra 16 perc van, belekezdünk a mai műsor utolsó órájába, és egy stúdió vendéget köszöntök, mégpedig Barát Gábor Gergely személyében, aki történész, és többek között. De most a téma maga a Szabadka Város napja, és ennek kapcsán beszélgetünk. Szia!
2: Szervusz, napot kívánok!
1: Mennyire vannak az emberek tisztában azzal? Oké, hogy ünnepelünk, de mennyire tudják, hogy mit ünnepelünk a mai napon?
2: Hát ugye minden városnak, Szabadkának, és ugye a városnapja egy olyan esemény dolgoz fel, egy olyan eseménnyel van összekötve, ami az adott város életében nagyon fontos. Fontos esemény volt, ugye itt Szabadkán esetében a szabadkeri városi cím. Zentára, ha például átmennénk, ott ugye a zentai csata. Uh-huh. Na most, hogy a polgárok tisztában vannak-e azzal, hogy mit is jelentett ez a város életében, ez egy jó kérdés. Szerintem az, hogy Szabadkerei városi cím, illetve Mária Terézi, ezt valószínűleg tudják, és szerintem még az évet is be tudják satszolni, 1779, de hogy ez mit is jelentett Szabadkának, illetve hogy mi vezetett oda, és ezután mi volt, ebben már lehet azért, hogy kételkednék, de ez már szerintem nagyon jó, hogyha az emberek tudják, hogy mikor a város napja, és ez mihez kötődik, mi az az esemény, ami miatt aznap tartják a városnapot.
1: És hogyha már ezt említetted, akkor csak úgy nagyon röviden, egy kis történelmi ismertetőként mondd el akkor kérlek a hallgatóknak, hogy akkor esetleg, ha valaki nincs teljes mértékben tisztában, ha nem is nagyon részletesen, csak úgy egy kicsit.
2: Ugye egy Szabadka városra 1779. szeptember 1-én lett szabadkirályi város. Ugye Mária Terézia uralkodás alatt, ugye 1740-től 1780-ig volt magyar királyné, és királynő, bocsánat. És ugye ez az 40 éves uralkodás alatt nem csak Szabadka, hanem a délvidéket nézzük, Újvidéki Zombor és Szabadkai városi címet kaptak, Újvidék 1748, Zombor pedig 1749-ben. És ugye az, hogyha Szabad királyi városi cím, az a legmagasabb városi rang volt a Magyar Királyság területén, és ugye ez egy előszobája volt a fejlődésnek. Tehát az, hogyha egy város, egy település megkapta a Szabad királyi városi címet, az azt jelentette, hogy ő király, lényeg a királynak a fennhatóság alatt tartozott, a király felé kellett csak adóznia, a belügyeit ő szervezte meg, a bírákat ő választotta, és ugye itt döntöttek a bírák, tehát itt zajlottak a perek, vásártartási joga is volt a városnak, tehát egy csomó olyan kiváltságot kapott ezzel, aminek köszönhetően a Szabadka később fejlődni tudott, és persze nem csak Szabadka, nem más szabad királyi városok is, és ugye ez 1779, tehát 18. század második fele, és majd a 19. század második felében ez az a pillanat, amikor majd Szabadka nagy vonalak, nagyon nagy erőkkel kezd el fejlődni, de ehhez szükség volt 1779-re.
1: És az hogyan gondolod, hogy mennyit változott a helyiekben, vagy a szabadkaiakban ez a történelem, mennyire határozta meg az elmúlt éveket?
2: Már most az elmúlt, nem tudom, 200-300 évre gondolunk, vagy csak az elmúlt néhány évet?
1: Hát maradjunk az elmúlt néhány évben.
2: Hát biztos, hogy tehát mindenféleképpen minden eseménynek megvannak a maga hatásai. Tehát, hogyha nem lett volna 1779, akkor valószínűleg a kiegyezés utáni időszakban nem lett volna az a fellendülés, aminek köszönhetően ma ismerjük, ahogy ma ismerjük Szabadkát, a Palicsot. Tehát mindenféleképpen mindennek kihatása van, tehát itt okokozati kapcsolatot is kell találni, és én biztos vagyok benne, hogy ez mind kihatott Szabadkára, mind kihatott a szabadkaiakra is, hiszen a szabadkaiak méltán büszkék vagyunk a városházára, vagy a zsinagógára, vagy a víztoronyra, vagy az emlékkútra Palicson, de ez nem lett volna, hogyha nincs 19. század második fele és 20. század eleje, illetve nincs Bíró Károly polgármester úr, de nem történt volna meg valószínűleg, ha nincs 1779. Tehát mindenféleképpen egymásra hatottak ezek az események, és így ez mindenféleképpen kiadta a mai Szabadkára is, ha mondjuk az elmúlt 10-20 évet vesszük, hiszen ha látjuk azt, hogy mondjuk az elmúlt években Szabadkán mondjuk a történelmi múlt tekintetében milyen mondjuk így fejlesztések voltak, hát azt látjuk, hogy ez mind ezzel össze van kötve, és nem hiába mondjuk városnap egy olyan fontos esemény. Tehát ez mind össze van kötve, és ez mind kihat. És ugyanis ki fog hatni a következő nem 50 vagy 100 évben is.
1: És jó is, hogy megemlítetted a városházát, szecessziós épületek. Ezek mondjuk mit árulhatnak el a múltról, a múltunkról, Szabadka múltjáról?
2: Hát azt, hogy Szabadkán mertek nagyot alkotni és nagyot támadni, hiszen azért, amikor megálmodták ezeket az épületeket, azért ez egy komoly vállalkozás volt, ez komoly investíció is volt az akkori polgárok esetében, és ez bizonyítja azt, hogy az 1867 és 1914 közötti időszak tényleg egy hát most mondjuk, hogy egy fénykor, amikor nem csak Szabadkának, hanem az akkori magyar királynak, a történelmi Magyarországnak, nem hiába hívjuk békeidőknek, és mit jelentett az, hogy eljutott a vasút Szabadkára, hogy Szabadkán lett a millennium évében villanytelep, majd lett villamos, ne felejtsük el, hogy a magyar királyság területén 5. város volt Szabadka, a villamos közlekedés elindult, csak Budapest, Pozsony, Szombathely és Miskolc, ha nem tévedek, előzték meg a városunkat a villamos közlekedés tekintetében. Újvidék, ami most a nagyobb Szabadkától, Újvidéken csak 1911-ben indul el a villamos közlekedés. Tehát ezek az épületek azt bizonyítják, hogy abban az időben milyen fellendülés volt, milyen fejlesztések voltak, és hogy mertek vállalkozni, és hogy olyan komoly eredményt tudtak elérni, amire méltán vagyunk büszkék 100 évvel később is, és ezek pár napig meghatározzák Szabadkát is, és Szabadka emblematikus épületei. Tehát nem hiába lett emelve mondjuk Bíró Károly számára szobor Szabadkán, hiszen hogyha ő, mint polgármester, ezeket nem mer nagyot álmodni, akkor ezek az épületek most nincsenek, és valószínűleg Szabadka nem a szecessziós stílusú épületről lenne ismert.
1: Ez egészen biztos, és tényleg, hogyha valaki Szabadkára látogat, akkor rengeteg épület van, és találkozik nyilván ugye a központban is a szoborral is, de szerintem a Városháza, a Népszínháza olyan ikonikus épületek, ami mellett nem mennek el az emberek, és valószínűleg nem is az elkövetkező, nem tudom, 10-20-30-40-50-100 évben sem lesz így. És nyilván több nemzetiség is él Szabadkán, és ez így volt az elmúlt X évben is. Ez a város történetében mennyire meghatározó ez az együttélés?
2: Csak még a népszínház az még az egész előtt épült. Tehát 1850-es évek, ugye nem a kiegyezés előtt, de attól még ugyanis a emblematikus épülete a városnak. Én szerintem az, hogy egy több nemzetiségű város, ez pont ennek is eredménye az, ami megszületett, hogy született egy ilyen épületek, hiszen megnézzük mondjuk a tervezőket, Komor Marcell és Akab Dezső, igaz nem szabadkaiak, de ők ugye zsidószármazásúak voltak. Ugye a zsidó közösségnek milyen komoly szerepe volt Szabadka a gazdasági életében. Tudjuk, hogy ugye a második világháború milyen szomorúan hatott nem csak Szabadkára, hanem ugye Európa tekintetében a zsidó lakossága kapcsolatban. Tehát az, hogy több nemzetiségű, ez mindenféleképpen hozzájárult ahhoz. És ugye az, hogy több nemzetiségű nem csak együtt éltek, hanem együtt alkottak, mindenkinek megvolt a maga elképzelése, de sikerült olyan értelemben megvalósítani, hogy a város érdekében. És mindenkinek ugye szerintem az is legfontosabb, hogy bármelyik korban élünk, bárki milyen nemzetiségű, de amikor a városról van szó, akkor közösen alkossunk, hiszen ha elkészül egy épület, ha valami megújul, az mindenki számára az közös. Tehát ugye az senki nem tudja úgymond kisajátítani. Tehát mindenkinek a városházája a városháza, és az, hogy akkor megépült, az akkor annak a közös munkának ott az eredménye.
1: És ugye hát tanárként is dolgozol. A diákok mennyire vannak tisztában a történelem fontosabb pillanataival, akár mondjuk, hogyha csak éppen Szabadkáról beszélünk?
2: Hú, hát ez változó, ez nagyon változó. Valaki is tudja a fontosabb eseményeket, valaki azt sem, valaki mondjuk Szabadkával kapcsolatban
1: mennyire,
2: tudja,
1: mennyire
2: hol a múzeum,
1: érdeklődnek
2: vagy mi az, hogy városháza, tehát
1: vagy
2: ez nagyon változó.
1: Kérdeznek vissza, tehát mennyire ássák bele magukat a témába, teszem azt.
2: Attól függ az, ami biztos tudok mondani, hogy a két fő kedvenc témazás a második világháború, tehát ez az, ami biztos. Tehát ez, hogyha erről van szó, akkor nagyon aktívak és nagyon szeretik. Változó, tehát vannak olyan témakörök, amik érdekli őket, mondjuk amikor helytörténetet említünk, például mondjuk Szabadkát megemlítjük, és akkor említem, hogy például az Iván Száris Püspök iskola épület az valójában vasútépület volt, és hogyha megnézzük a bejárat fölötti címert, az vasúti címer, akkor meglepődnek, mert nem tudták, hogy az épület az valójában a Magyar Király Állami Vasutak délvidéki igazgatósági épületeként épült meg, és vasúti nyomdaként is működött világháború előtt. Szóval az egy vasúti nyomda, illetve vasúti igazgatósági épület volt, és sok ilyen apróságot ők nem tudnak. Például, amikor a vasútvonalaknak a kiépítése, és mikor, akkor azt is most akkor nekik belőni, hogy akkor most, amikor azt mondjuk, hogy elkészült meg a 19. század, mondjuk a Budapest, Szabadka, Újvidék, Zimony, és akkor ugye elmondja, hogy Zimony az a Zemon, ami most Belgrád része, akkor az ugye, és az hogy lehet, amikor ugye a szerénységben, tehát ugye sok dolog azon nincsenek tisztában, de mondom, az ilyen fontosabb eseményekkel azért szerintem már úgy jönnek el az általános iskolában, hogy azért tudják, és akkor ezen próbálunk igyekezni ezen változtatni, de szerintem fontos a lokál patriotizmus, tehát a helytörténetet is, hogy megismerjék akár a politikai olimpiai játékokat, hiszen azért mégis a modern játékoknak a hát mondjuk az, hogy az előszobája volt a Paris olimpiai játékok, és rengeteg olyan esemény van itt nálunk Szüke-Pátyánkban, mire szerintem miattal lehetünk büszkék. Időt kell rá szakítani, hogy ezt a gyereket megismerjék, mert hogy sok esetben arról a településről jönnek, nem is tudják, hogy mi minden történik, mi minden található. Pedig tényleg nagyon gazdag történelmünk van, nem csak mint magyar nemzetként, hanem mint ugye itt délvidéken sok minden esemény történik, vagy sok érdekes dologban, amiről nem tudnak. És nem csak ők, hanem őszintén a felnőttek nagy része is.
1: És egyébként milyen történelmi pillanatokat, vagy személyeket említenél még meg a már említettek felett, amikről lehet, hogy nagyon kevesen hallottak, vagy tudnának.
2: Már Vajdaságban?
1: Így Szabadka történetével, történelmével kapcsolatban.
2: Hát ugye már említettük például, ugye Komor Marcell és Akab Dezső, Vermes Lajos, ugye a Paris olimpiai játékoknak a megálmodóját, illetve akinek köszönhetjük például a Bagolyvár megépítését, ugye Bíró Károlyt említette, Macskovics Titus, aki úgy szintén ugye építész volt, ugye Mamuzsis Lázár polgármesterség alatt is sok fontos épület megépült. Ha kicsit visszamegyünk az időbe, a 15. században, akkor például Pongrácz János, aki Erdély Vajda volt, de ő megkapta a Hunyadi családtól a Szabadkát és környékét, és ő épített meg a Szabadkai várat, ami már nincs, de a helyén épült meg a Ferencesek temploma, és a falba benne van az egykori várfalnak egy része. Ugye nem hiába van Szabadkán Mátyás király szobor, hiszen a Hunyadi családnak volt a birtok egy időben Szabadka. Tehát például ami érdekesség, ugye a hallgatóknak egy része biztos, hogy még nézte a Szomszédok című sorozatot, és szerintem mindenki emlékszik Lenke nénire, illetve Komlós Huczi nénire, aki nemzetszínészhető. Komlós Huczi néni Szabadkán született 1918-ban, csak ugye első világháború vége, meg a határmódosítások is valószínűleg az, mert akkor a család elköltözött. Tehát mondjuk Komlós Huczi néni Szabadkán született, de például itt mondja Kosztolányi Dezső, Csád Géza, tehát én azt hiszem, őket külön nem is kell kiemelni, hogy miért fontosak. Tehát van, szerintem nagyon sok olyan személy van, aki Szabadkához ilyen vagy olyan forradek kötődik, és azért szerintem jó, ha tudunk róluk, és azért jó, hogy van Vermes szobor Palicson, hogy a Kosztolányi ház használata van Ludason, hogy van Kosztolányi szobrunk, tehát ezek mind az bizony, vagy Bíró Károly szobor, hogy nem felejtettük el. Vagy például egy Paganini József, aki nem szabadkai volt, de Kaponyai csatában halt meg 1849-ben, tehát Szabadkáért, illetve a magyar forradalomért és szabadságharcért, és ugye Szabadkában eltemetve, és Rózsvidékben megemlékezünk. Tehát vannak személyek, akik lehet, hogy nem itt születtek, de Szabadka számára fontosak.
1: Nekem is tudtál még újat mondani, ezt így elárulhatom, és szerintem a hallgatóknak is, és remélem, hogy sikerült egy picit felvilágosítást adni egy rövid kis történelem óra keretében. Lehet, hogy nagyon sok diák most megirigyelne, hogy egy 15 percben gyorsan belesűrítettük, és nem 45 perc a történelem óra, de köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Megtiszteltetés volt. Listening to my station. Up on the radio.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75. Kutyaszdravia.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
3: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod!
1: A keddi Pannon Presszó végéhez érkeztünk. Holnap is mondhatnám, hogy a mai csapat vár titeket, Nagyhegyesi Dávid és jó magam Rúzsa Edina személyében. Úgyhogy búcsúzunk is ezekkel a nevekkel. És ami a műsor folytatását illeti, hamarosan ismételten hírekkel érkezik majd Rafek Violetta, utána pedig mennek a jól megszokott műsoraink, és majd Boros Alán veszi át a stafétát a kívánság műsorral a későbbiekben, úgyhogy lehet tőle is majd okosan zenét kérni és kívánságokat. Holnap pedig akkor 8 órakor ismételten érkezünk a Pannon Presszóval, érdekes témákkal, érdekességekkel és a legfontosabb, legfrissebb információkkal és minden egyébbel. Megköszönjük mai napi figyelmeteket, úgyhogy mindenkinek szép délutánt, jó pihenést, aztán aki pedig tud, este az ki tud látogatni Szabadkára a főtérre, ahol folytatódnak, mint ahogy hallhattátok a mai műsorban is többször, a programok, a koncertek, épp úgy, mint holnap. Szép délután, sziasztok!
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg első osztályos tanulmányait magyar nyelven Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadkaváros napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadkaváros képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rang évfordulójára való megemlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró, biológus vehette át. Apró úrbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bratszfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, a népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától pedig Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. 149 alkalommal kellett beavatkozni,

0: reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. Holnap is csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő, pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint összesen 770 ezer diák vesz részt az oktatásban, közülük 530 ezeren általános, 240 ezeren pedig középiskolások. Idén több mint 62,5 ezer elsősült be először az iskolapadba. A jelenlegi adatok szerint 1290 kisdiák kezdi meg első osztályos tanulmányait magyar nyelven Vajdaságban. Az első fél év december 23-án ér véget, a téli szünet után pedig január 11-én folytatódik a tanítás. Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadkaváros napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadkaváros képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rangévfordulójára való megemlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Báncsik István újságíró biológus vehette át. Apró úrbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Bráczfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, népművészet mestere kapta. Ma este 21 órától pedig Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren. Ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek. 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését.
3: Időjárás.
7: Szabadkán is környékén jelenleg 28 fok van. Szerbiában ma többnyire napos, meleg idő várható változó felhőzettel. Holnap is csütörtökön is folytatódik a túlnyomóan napos, meleg idő. Pénteken 30 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatók.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
8: Jön egy egész óra tele.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullások elés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062

0: 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Elkezdődött az új tanév Szerbiában. Városnapot ünnepel Szabadka. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, és megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Jönnek a részletek. Ma reggel becsengettek az iskolákba, ezzel megkezdődött a 2026-27-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban, közülük 61.326 kis diák számára ez az első tanév. A szabadkai Majsai úti általános iskolát is gyerekzsivaj töltötte meg reggel. Az elsősöket ünnepi műsorral köszöntötték az új tanév első napján. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Meccseli Anita a mikrofonnál.
5: Izgatott gyerekek és szüleik várakoztak kedd reggel a szabadkai Majsai úti általános iskola udvarában. Az új elsősöket szüleik is elkísérték. Sokuk számára ez volt az első találkozás az iskolával és leendő osztálytársaikkal. Pojákovics Vivien. Mennyire vártad az iskola kezdést?
6: Nagyon.
5: Mit gondolsz, mennyire lesz más az ovihoz képest? Most indulsz első osztályba. Várod a tanulást, a tantárgyakat, az osztálytársakat?
6: Várom.
5: Itt vannak a szülők is, hogy érzik magukat? Milyen volt a felkészülés?
7: Nem volt nehéz, ugye ő már a harmadik gyerek, és nagyon várja, úgyhogy szerencsések vagyunk.
5: Az elsősöket az ötödikesek ünnepi műsorával köszöntötték. Ezt követően bemutatták a kisdiákoknak leendő tanítóikat és osztályfőnökeiket is. Miközben a legfiatalabbak ismerkedtek egymással és az iskola épületével, az idősebb diákok már magabiztosan tértek vissza az osztálytermekbe, régi osztálytársaik és barátaik közé. Csúszó Dávid. Milyen érzés az osztálytársakkal találkozni ismét?
8: Jó.
5: Mit fogtok meg csinálni, tudod-e?
8: Hát egy feladatlapot.
5: Tudsz-e valamit az új tantárgyakról? Melyik tantárgyat várod legjobban?
8: Matekot, magyart.
5: Az idei tanévben tovább nőtt a tanulók száma a Majsai úti általános iskolában. Az intézményben 4 első osztályt indítanak, 2 magyar és 2 szerb tannyelvű tagozatot, így az iskola több mint 80 kisdiákot fogad elsősként. Bognár Beáta, a szabadkai Majsai úti általános iskola igazgatója.
9: A szabadkai Majsai úti általános iskolának 620 tanulója lesz ebben a tanévben, 32 tagozatunk van, ennek nagyon örülünk, hiszen most egy tagozattal többet tudtunk indítani, mint az előző tanévben, és hát ma most hamarosan 8 órakor lesz az elsősök ünnepélyes fogadása. 4 első osztályunk lesz, 2 szerb nyelven és 2 magyar tanítási nyelven is, összesen 83-an kezdik meg itt az iskolánkban most szeptember 1-én az első osztályt.
5: Az iskola kezdésre az új tankönyvek is megérkeztek, amelyeket Szabadka város biztosított a diákok számára. A korábbról megmaradt, jó állapotú tankönyveket továbbra is használják az oktatásban. Az elsősöknek pedig idén is jutott egy kis segítség az iskola kezdéshez. A Magyar Nemzeti Tanács által biztosított tanszercsomagokat is megkapták.
4: Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a járművezetők az iskolák környékén. A tanév kezdetével országszerte megerősítik a közlekedési rendőrség jelenlétét az oktatási intézmények közelében. A hatóságok elsősorban a sebességhatárok betartását, a gyalogátkelő helyek megközelítését, a biztonsági öv használatát, valamint a gyermekek szabályos szállítását ellenőrzik. Szabadka város napja alkalmából idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete a Városháza dísztermében. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rangévfordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Dudás Dániel riportja.
6: az idei ünnepségen Szabadka

0: Díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át. A kitüntetéssel több évtizedes kiemelkedő és időtálló életművét ismerték el, amely nem csak újságíróként, hanem a környezetvédelem területén végzett tevékenységével is hozzájárult Szabadka hírnevének öregbítéséhez.
1: Az jut eszembe mindig, hogy én visszahozhatom-e, vissza tudom-e adni Szabadkának, szabadkaiaknak mindazt, amit tőlük kaptam. És félek, tartok tőle, hogy még nem, hogy még van feladatom.
0: Az idei városnapi díszülésen három különböző területen végzett munkát is Pro Urbe díjjal ismert el Szabadka városa. A szabadkai tűzoltó mentőzászlóalj a város lakóinak biztonságáért végzett áldozatos és felelősségteljes munkájáért részesült az elismerésben. Srügyen Banyanin, a szabadkai tűzoltó mentőzászlóalj parancsnok helyettese. Számunkra ez annak a jele, hogy valaki figyelemmel kíséri és elismeri a tűzoltók munkáját, és hogy a szabadkai tűzoltók méltók erre a díjra. Pro Urbe díjat kapott a Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület is. Évtizedek óta fontos szerepet vállalnak a hagyományok ápolásában, a népi kultúra megőrzésében és a közösségépítésben. A Bratstvo Vasutas Művelődési Egyesület elnöke. Egy művelődési egyesülettel 80 éven át dolgozni nem kis dolog. Egy egyesületet 80 éven keresztül működtetni természetesen egyáltalán nem könnyű, sok akadállyal jár, de ez egy nagyon szép munka, amely során össze kell tartani mindazokat, akik részt szeretnének venni benne, vagyis az egyesület tagjait. Sebők Valéria a népművészetmestere, a népi textilkultúra és a fonott csipke hagyományának kutatásával és továbbadásával érdemelte ki az elismerést.
2: A motiváció az volt, hogy Néprajzi Múzeumban Budapesten azt mondták, hogy ne próbálkozzak, mert úgyse sikerül. Na most ez nekem elég volt arra, hogy de akkor is. És érdemes törekedni, érdemes foglalkozni velem szabad időben, vagy ki mikor ráér, mert hát előbb-utóbb még jön az eredménye.
0: Az ünnepségen Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke hangsúlyozta, a múlt értékeinek megőrzése épp olyan fontos, mint a jövő építése. Ezért büszkén kell ápolnunk Szabadka örökségét, és továbbadnunk azt a következő nemzedéknek. Büszkék lehetünk a nyelvünkre, a kultúránkra és a származásunkra, miközben közös jövőt építünk. Megőrizhetjük azt, akik vagyunk, és közben nyitottak lehetünk mások felé. Lehetünk különbözőek, és mégis összetartozhatunk. Ebben rejlik Szabadka különlegessége. Stefan Bakić, Szabadka polgármestere beszédében elsősorban az elmúlt egy évben megvalósuló fejlesztésekről és a város előtt álló tervekről beszélt. Hangsúlyozta ugyanakkor Szabadka sok nemzetiségű jellegét, a város identitásának megőrzését és azt, hogy a különböző közösségek együtt építik a város jövőjét. Őrizzük meg Szabadkát, ugyanakkor építsük tovább együtt az utánunk következő generációk számára. Legyen olyan város, ahol tiszteletben tartják a különbözőségeket, megbecsülik a jó embereket, értékelik a tudást, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden ember érzi, hogy fontos. A díszülésen ezúttal is azokat köszöntötték, akik munkájukkal és teljesítményükkel sokat tettek Szabadkáért. A városnapját pedig a következő napokban is számos kulturális és szórakoztató program teszi teljessé.
3: Ma este 21 órától például Dragana Mirković koncertezik a Szabadság téren, ezt követően 23 órakor tűzi játék teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat szeptember 2-án a Republik Együttes koncertjével zárul. A magyarországi pop-rock zenekar 21 órától lép színpadra. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltó csapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek, összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. Megtalálták a Nepálban eltűnt szerb állampolgárt. Enisa Leković augusztus 26-án az áradások után tűnt el. Lánya Ines Todorović megerősítette, hogy édesanyját megtalálták, biztonságban van, és Katmandu felé tart. A Nepált és Kínát sújtó áradásokban eddig legalább 1003-an vesztették életüket, több mint 3900 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A pontos idő 4 óra 10 perc.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérhetünk, holnap sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható, a csúcsértékek pedig 31 fok körül alakulnak szerdán.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink.
9: Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
12: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song so makes me wanna scream, I'm so excited, I know the lyrics.

0: Stílusosan a szeptemberen indult a szeptemberét a csillagulásban az Earth, Wind & Fire 1978-as klasszikusját, a Dark Dogs formáció pörgették kicsit fel. Ebben a változatban hallgattuk. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg, ahogyan ezt egyébként már néhányan meg is tették. Hamarosan, tehát már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Előtte viszont itt lesz még Kygo, Khaliddal és Griffinnel a Save My Love, egy jó kis mai kedvenc, majd pedig Teddy Swims legutóbbi dala, a Break Up in Reverse, ez pedig egy remix változatban jön. Még tehát az mai kezdő, az első teljesülendő kívánságdalok előtt. Én pedig kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a csillagulással ezen a kedd délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatáson a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Teddy Swims és a Break Up in Reverse itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban már az első mai kérések kívánságdalok teljesülnek. Kedves Csillaghullás, Charlie Puth Attention című dalát hallgatnám meg. Előre is köszönöm. Lági kérte tőlem ezt a dalt, mindjárt pörgetem. Szép napot Magditól, szeretném az új dalát, a Rúst. Köszönöm, ha szólhat. Kellemes délutánt mindenkinek. Ezt már Anikótól kaptam, viszont kívánok kellemes délutánt. Jó, majd Magdi legújabb dala is. Hello Allen, Biolex és T. Danny. Volt már kicsi nyár című számát kérném. Köszi szépen, Niki. Igen, volt már kicsi egyébként ez a dal címe. Biolex és a Slep, valamint T. Danny közös dala. Ez is jön majd a mai kezdőblogban. Szia, Taylor Swift Opalite című dalát szeretném. Köszönöm Ivet János Halmáról. Ezzel megyünk mindjárt a folytatásban, illetve Hali a délutáni meló mellé szeretném a Turn the Lights Off zenét. Köszi, Alen. Ez pedig Olivier kérte. Jó munkát kívánok. Keito és John jön majd neked a mai kedvencek közül a Turn the Lights Off-val. Előtte Biolexék, T. Dannyvel, na volt már kicsi, itt lesz Charlie Puth és az Attention. Rózsa Magditól hallgatjuk a Rúst. Kezdésnek pedig jön Taylor Swift és az Opalite, ti pedig 19 óráig még kérhetek, kívánhatok itt a Csillaghullásban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Alex Warren vadonatúj daláról szól, illetve vadonatúj albumáról szólt az első kimásolt kis lemez, Emerald Eyes.
1: Lakullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Itt a csillagulás folytatásában pedig jön az Emergency House, akik mintegy 25 év után ismét összeálltak. MC Ducky mesél nekünk erről röviden.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy Jukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor 4 ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nemhogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadka
2: 24 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önök

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillaghullás.

Kérj, kívánj! Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Jennifer Lopez hallhattuk, ez volt a Save Me Tonight, a mai kedvencek közül itt a Csillaghullásban, most pedig újabb kívánság dolog teljesülnek, egészen 19 óráig jöhetnek még újabbak. Szia le, nagyon jó a Csillaghullás, szeretem hallgatni, kérném Ákostól a Tombolhat a nyár című dalát, köszönöm Mónika. Örülök, hogy tetszik a műsor, jön majd Ákos, és a Nem kell más vigasz, mert hogy ez a dal címe. Hello Csillaghullás, a szeptember végén zenét szeretném a Pilvakertől, ha teljesíthető. Köszi Arnold, teljesíthető bizony. Szeptember elején jön a szeptember végén. Halott pénz, Flor, Digo, ők mind benne vannak ebben a dalban, a Pilvaker jó voltából, jön majd ez a megzenésített vers. Üdv BB Rexa és a Faithless New Religion zenéjét kérném, mindenkinek bulis délutánt vele. Kösz szépen, Deján! Neked is bulis hétvégét délutánt. Még a hétvége hatása alatt vagyunk így hétfőn. Szóval BB Rexa és a Faithless jön majd az Insomnia újra gondolva New Religion címmel. Ezt pörgetem harmadikként. Szép napot szeretném meghallgatni a Runaway Train című dalt, ha lehetséges, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Lehet bizony 1993-ban ugrunk vissza. Saul Ezlum és a Runaway Train, a csapat legnagyobb sikerdal egyébként, abban az évben elvitték a legjobb rockdalnak járó Grammy-díjat is. Ezt hallgatjuk mindjárt elsőként, és egy komoly mondani valója van a dalnak egyébként, főleg, hogyha valaki a klipet is látta már. Hali pörögjön a társaságnak, mert nekem is a Beautiful People David Guetta-tól. Kösz, Alan, üdve, Alex. Ez volt az ötödik üzenet, avagy a blog záró üzenet. Jön majd David Guetta és Sia Beautiful People-lel. Előtte a szeptember végén itt lesz a New Religion, avagy az Insomnia újra gondolva. Hallgatjuk Ákostól a Nem kell más vigaszt. Kezdésnek pedig a szökevény vonat 1993-ból. Pörög itt a Csillaghullásban a Runaway Train.
1: Csillaghullás! Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Wolfi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban következzen Vastag Csaba, aki elkészítette pályafutás egyik legszemélyesebb dalát. Ennek a címe Apa. Erről mesél nekünk a folytatásban.
2: Csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával ennek a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: Még most is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg és, meg vagy, meg hogy, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kiazik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem.

0: kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 17:51 perc, Mati, a Csillaghullást hallgatjátok, ahol is ebben az órában kettő kívánságdal teljesül még, és a következő óra végéig jöhetnek még újabbak is. Sziasztok! A Script együttestől szeretném kérni az If You Could See Me Now című dalt. Mindenkinek küldöm, akinek szintén jelent valamit ez a dal, ha valakit nagyon hiányolnak. Köszönöm, Eszti! Egy komoly dal, bárcsak láthatnál ez a dal címe. Tehát nagyjából arról szól, hogy keresem az arcod a tömegben, de már nem találom. If You Could See Me Now mindjárt jön a Script-től, illetve utána Hello Alan, Dr. Alban, Sing Hallelujah kérésem, szuper a műsor. Ezt pedig Tünditől kaptam. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Jön tehát egy igazi klasszikus 90-es évekből a Sing Hallelujah, előtte pedig a Script és az If You Could See Me Now.

0: más hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás. Ez 45 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el!

0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jövök a Dr. Véres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom, ciao.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Napjaink egyik nagy-nagy kedvence, ez volt Hugel, Ultranati, Imagine Angel és a Moving to the Sun. 18 óra 11 perckor pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, Riannától az Only Girl, ezt szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm, MS-re. Jön egy jó kis dal a 2000-es évekből, a Barbados énekesnőtől, Riannától. Szia, Len, a Sugar Daddy-t kérném Abigailtől a Csillaghullásban. Köszi, Lilla. Itt lesz tehát Tóth Abigail, na meg aztán felpedezetje, illetve a román producer Accent közös dala, na Sugar Daddy is. Szevasz, így indul a következő. Afrojack-től a Takeover Control számát kérni a régi nagy bulik emlékére. Kösz, Erwin. Igazán jó kis pörgős dal, még pedig a remix változatban, kis pitbullal vegyítve, jön majd a Takeover Control. Kedves Csillaghullás, na kérésem Honey Beast és Daniel Fitől a Bárcsak lennék című dal. Köszönöm, ha teljesíthető. Ezt már annak érte. Egy vadonatúj dal egyébként Orján Zsófiéktől, illetve ugye Daniel Figergőjéktől, erről ezt a Bárcsak lennék. Hallgatjuk másodikként. És még egy üzenet, szia, Ed Sheeran Azizám dalát szeretném kérni. Köszi, Nelly. Ed Sheeran jön mindjárt, és az Azizám, ami egyébként kedvesem, tehát ennyit jelent a dal címe. Utána jön Honey Beast Daniel Fivel, itt lesz Tóth Abigail Accenttel, hallgatjuk Rihanna dalát, valamint Afrojack egy kis pitbull beütéssel. Hey, hey, it's Ed Sheeran.

Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. Turn this all the way up. Playing the biggest hits. The biggest hits.

0: Megan Lily legújabb dala, ez volt a Heal Me itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban egy régi motoros lemezlovas Hanvai PG következik.
1: Csillaghullás minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

éves koromban, amikor szottüdülőbe jártunk. Nem? Ez ugye államilag segített nyaralás volt a Balatonon nagy cégeknek az üdülőjében, ugye oda mentünk le, és akkor ilyen voltak ilyen rádiós műsorvezetők, és akkor ott játszottak dalokat. És az első ilyen diszkó közeli dal, amit tetszett nekem, az a Vajás-Vajás, és abban az ilyen első látásos szerelem volt. Az volt az első ilyen dal, amit én meghallottam, és így kirázott tőle a hideg, és akkor indult el szerintem egy ilyen kötődés a zenei iránt.

12 évesen voltam először a diszkóba, és onnantól kezdve mondhatni, bár nem túl sűrűn, de ahol tudtam a nővérem rácsimpaszkodni, mindig elmentem szórakozni. És belekerültem egy ilyen ifjúsági tábor és délutáni diszkó szervező brigád társaságába, elkezdtem szórólapozni, és ez volt kvázi az én munkám, ezzel kerestem a kenyeremet, illetve szerveztük ezeket a programokat, meg a nyári tábort. És a nyári tábor végén kitaláltuk, hogy szilveszterkor azoknak, akik voltak a nyári táborban, illetve akiket ugye már jól ismertünk a délutáni diszkokból, ez ugye akkor a Haligaliban volt, hogyha jól emlékszem, akkor délután 5-től este 10-ig meghívtunk egy csomó embert, vendégeket, akiket mi hívtunk oda. És akkor az akkor már diszkozó diszkosoktól kértünk kölcsön hangfalakat, zenéket, mikrofonokat, stb. És én kitaláltam magamnak, mivel ugye őrülten szerettem zenét, hogy majd én fogok ezen a bulin diszkozni, 2-3 cimborám egyetembe, és hát semmi szakmaiság nem volt, tehát közünk nem volt az, hogy mixeljünk meg, stb. Viszont ugyanazokkal a bakelitekkel és bakelit lejátszókkal játszottunk, mint a DJ-k, amiket kölcsön kértünk. És hát csináltunk egy ilyen bulit, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és ez 3 napasra sikerült egyébként, és ennek nagyon-nagyon jó visszhangja lett ezekben a körökben, ahol ez az ifjúsági tábor, ez egy Skylight nevezetű cég szervezte az ifjúsági tábort, illetve a délutáni diszkót is, és annyira jó visszhangja lett, hogy az egyik vezető DJ, aki egyébként a Bárány Attila volt, az egyszer megkérdeztetem, hogy nem akarok DJ lenni, és mondtam neki, hogy igazándiból imádom a zenét, próbáljuk ki. És akkor így került ez az egész történet, úgyhogy akkor engem már tanított, megint csak a nővéremnek köszönhetően egy másik DJ Simon, ő volt az én mesterem, aki megtanította a mixelésnek a fortéjait, és hát utána, miután Bárányától megkérdezte, és hát elkísértem egy ilyen sulibulira, és ott hagyott 1/2 órát, mondta, hogy tegyek fel egy zenét, de 1/2 órát ott hagyott, és ott szenvedtem, és tök jól megoldottam az ő elmondása szerint. Akkor fogalmazódott ez meg benne, hogy ő majd mentorál, és akkor elindultunk egy úton, és hát ugye ez 32 évvel ezelőtt volt.

Ki tudja, hogy miért, nekem agymenésem volt a szakmám elejét, és a mai napig az, hogy én mindig az újat szeretném az embereknek megmutatni, a legújabb trendet a tánczenében. Nem véletlenül találtam ki, egy csomószor kérdezték tőlem a pályafutásom elején, hogy én mit játszom. De én mindig az éppen aktuális trendből a legújabbakat játszottam, és kitaláltam, hogy ezt úgy hívják, hogy modern tánczene. De teljesen mindegy, hogy ez alapjában mondjuk funky volt, dance volt, vagy house, hanem mindig a legmodernebbet játszottam, és egyébként ez egy tök jó dolog volt onnantól kezdve, hogy ezt a rádióban is meg tudtam mutatni az embereknek, és mivel ugye merőben más játszottam, mint a többiek, nagyon-nagyon vevők voltak rá, így hát hatalmas követőbázisra tudtam szert tenni, és hát a rádiós bulik az egy borzasztó plusz adalék egyébként a mai napig is. Én nem szeretek a múlttal foglalkozni, a jövővel meg szerintem semmi értelme, mert ez egy fikció, hanem mindig az éppen aktuális. Szerintem ez olyan, hogyha technológia fejlődik, azt követni kell. Egy biztos, hogy a mostani lehetőségek, és tényleg egyébként az elején még baklita játszottam, utána CD-vel, utána pendrive-val, laptop-val, és most már tényleg vannak ezek a livestreamek, tehát most már a legmodernebb dolgokat is, mindig is ugyanúgy a zenében a legmodernebbeket használtam. Ezeket könnyebb jóval használni, ezeket a modern technikai eszközöket, mint a régieket. Ezáltal egyébként borzasztó sok lett a lemezlovas világszerte, és ezt egyébként az is elősegíti, hogy őrülten egyszerű játszani a zenéket. És innentől kezdve szerintem már mindegy, hogy miről játszol. Tehát nem az határozza meg, hogy miről játszol, hanem hogy hogyan játszod és mit játszol. Az meg szerintem embere válogatja. Berobbanni, én azt szoktam volt mondani, hogy most nagyon-nagyon könnyű, mert igazán semmi más nem kell csinálni, és elnézést a kifejezésért, de konkrétan barmot kell csinálnod magadból a social médiában, mert imádják Magyarországon a terest, ha ott fölkapott vagy sok követőd lett, felfigyelnek rád, akkor bármit lett. És ezt nagyon-nagyon sokan be is mutatták az elmúlt években.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagullás. Itt a Csillagullás, van újabb kívánsággal, teljesülnek még szám szerint kettő ebben az órában. Hello Gigi D'Agostino, Lamolto Zsó számot kérném. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Üdve, Oscar. Nagy klasszikus jön mindjárt. Az olasz producer lemezlovastól, illetve Szia Len, jó téged hallgatni. Üdv a hallgatóknak. A Waka Waka mehet-e? Csak mert jó. Atti. Örülök, hogy így gondolod, és hogy jó a műsor. És hogy a Shakira Waka Waka is még a mai napig is nagyon jó. Egy igazi poci himnusz jön tehát, Shakira előtte pedig Gigi D'Agostino.
0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
0: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 900
5: nap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Jonas Blue és az Edge of Desire itt a Csillagolás mai utolsó órájában. Mi is elérkeztünk az állóblokhoz kettő kívánságdal. Ennyi teljesül még. Na többi pedig majd a holnapi adásban. Hello Allen, Lady Gaga Edge of Glory dalát szeretném kérni. Köszönöm, jó a műsor, Anett. Köszönöm szépen, Anett, örülök, hogy tetszik. Jön mindjárt Lady Gaga egyik korábbi sikerdala. Illetve szia, itt Zalán, a Mizut kérném a Csillagolásban. Köszi előre, üdv. 2012 Floor Tomi, aki újabban a Well Hello-n kívül OG Floor néven is vállal fellépéseket, a korai, tehát ez a bizonyos Mizus korszak és társai, tehát ezekkel a dalokkal. Úgyhogy jön mindjárt 2012-ből, tehát a Mizu, előtte pedig Lady Gaga is az Edge of Glory.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: What's up? This is Pink.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

Itt a Csillagkulásból pedig elérkeztünk a Csillagkulás Mixhez, a 2000-es évek legjobbával. Tegyük is egyveleg egészen 20 óráig töményen, aztán még maradva a 2000-es éveknél 20 és 22 óra között rádiós válogatás lesz majd hallható, de akkor már nem mixben. És Csillagkulás holnap is, mégpedig a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok ismételten a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, és a holnapi viszonthallásig. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Városnapot ünnepel Szabadka. Idén is ünnepi díszülést tartott Szabadka város képviselőtestülete. A hagyományokhoz híven az ünnepi ülés nem csak az 1779. szeptember 1-én elnyert szabadkirályi városi rangi fordulójára való emlékezésről szólt, hanem az elmúlt időszak eredményeinek számbavételéről és a város jövőjéről is. A díszülést minden évben a város legmagasabb elismeréseinek átadása teszi különlegessé. Az idei ünnepségen Szabadka díszpolgári címét Bencsik István újságíró biológus vehette át, a Pro Urbe díjakat pedig a Szabadkai Tűzoltómentő Zászlóalj, a Braszfó Vasutas Művelődési Egyesület, valamint Sebők Valéria, a népművészet mestere kapta. Ma reggel becsengettek az iskolákban, ezzel megkezdődött a 2026-2027-es tanév Szerbiában. Az országban mintegy 730 ezer általános és középiskolás diák foglalta el helyét az iskolapadban, közülük 61.326 kisdiák számára ez az első tanév. Vajdaságban egyébként a jelenlegi adatok szerint 1290 magyar ajkú elsős kezdi meg tanulmányait. Jelenleg nincs aktív tűzfészek a Deliblati homokpusztán, de a helyzet továbbra is fokozott figyelmet igényel. A tűzoltócsapatok folyamatosan készenlétben vannak, a terepet pedig drónokkal és hőkamerákkal is ellenőrzik. Tegnap több kisebb tűzfészket észleltek, összesen 149 alkalommal kellett beavatkozni reggel 6 és 18 óra között, de végül sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését. A helyzetet nehezíti, hogy a szél egyre erősödik, ezért a tűzoltók és a felszerelés továbbra is a területen maradnak.
1: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban. Driving through the night, tears running down my face. I start to realize all the things that I once said.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: A kötelékek többé nem fontosak nekünk. Egy ideje már egymásról is elfeledkezünk. Az egész rég nem emlékszünk.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.